Kaja Sarriaho Terra Memoria című darabját játszotta az Ardeo vonós négyes. Egy érzékeny és elgondolkodtató zenei alkotást hallottunk, amely az emlékezés és az idő múlásának témáját dolgozza fel. Leos Janácsektől következik a második vonós négyes.

Janáček második kvartettjét játszotta az Ardeo vonós négyes. Most Schubert opusz 42-es A-moll szonátája következik, amit Schubert 1825-ben írt. A művet néha Bush szonáta néven emlegetik a hangulata miatt. Barry Douglas zongora művész játékát halljuk.

Schubert Amor szonátáját Barry Douglas játszott, aki a következő felvételen vezényli a Camerata Ireland együttesét. Mozart C-dur Jupiter szimfóniája szól. Az elnevezés nem Mozarttól származik, hanem későbbi kritikusok adták a darabnak a Jupiter nevet. Ezután pedig Brahms E-dur intermezzója szól.

Brahms E-dur intermezzóját játszotta Barry Douglas, aki ez előtt Mozart Jupiter szimfóniáját vezényelte a Camerata Ireland élén. A Jupiter szimfónia Mozart utolsó szimfóniája, és rendkívül bonyolult a fuga, a negyedik tétel. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Jandizma Zelenka 1679-ben egy csehországi kisvárosban muzsikus családban született. Apja orgonista volt, ő maga a prágai jezsuita kollégiumban tanult, iskolájával pedig később is kapcsolatot tartott. Dresdába szerződött, az udvari zenekar első nagy bőgőse lett. Egy hosszabb bécsi tartózkodástól, illetve rövidebb Prágában töltött időszakoktól eltekintve élete hátralevő részét Dresdában élte le. Dresda az Elba parti Firenze, jelentős politikai és kulturális központként vonzotta a művészeket. Zelenkától a Tedeumot hallgatjuk meg Václav Lux vezényletével.

Jándis Mazelenka Tedeumát hallottuk, énekes szólisták, a Drezdai Kamarakórus és a Wroclawi Barokkzenekar előadásában vezényelt Václav Lux. A Tedeum a Drezdai Szent Károly templom liturgiájára készült. Most Charmouton cémol London darabjait halljuk.

Sár Mutón cémol landarabjait Konrád Junghénnel játszotta. Liszt Ferenc Ezdur Paganini etüdje következik Arthur Friedheim előadásában. Az orosz-amerikai zongoraművész és tanár Liszt tanítványa volt. Pályafutása során jelentős hatást gyakorolt a zongorajáték stílusára, és remek pedagógusnak is tartották.

Liszt Ezdur Paganini etüdjét Arthur Friedheim előadásában hallottuk. Liszt fantasztikus zongora művész volt, érdekes, hogy sosem írta le a metodikáját, a kifejezett

Paul Dukas villanella című zeneművét Esa Tukkia és a Finn Rádió zenekar adta elő. Debussy kortársa rendkívüli tehetségként indult, mégis gyakorlatilag csak a bűvész inas maradt fent tőle. Sok zenekritikus azt mondja, hogy az az egyik leggyengébb alkotása. Matthias Schmidt kompozíciója következik, Ganája.

A BBC új tehetségeket felfedező sorozatából hallottunk egy felvételt, a 20. századi Matthias Schmidt Ganája című kompozícióját egy fiatal ütős Colin Carré játszotta, a marimba szóló irodalmának egyik alapművévé vált ez a darab. Wilhelm Friedemann Bach F-dur szimfóniáját halljuk.

Wilhelm Friedemann Bach, a legidősebb Bach fiú F-dur szimfóniáját hallottuk. Róla azt állítják, hogy valamennyi gyermeke közül talán a legkedvesebb volt az édesapa számára, pedig hát eléggé léha életmódot folytatott, és sok Johann Sebastian Bach mű miatta veszett el. Most a nagy Bach G-dur fantáziája szól.

Bach G-dur fantáziáját Thomas Tan játszotta orgonán. Jacques Fromental Alévi 1799-ben Párizsban született, a kisfiú tehetségére felfigyeltek, 10 éves korában a párizsi konzervatár növendéke lehetett, és a kor neve szerzőjétől, Cherubinitől tanult zeneszerzést. A Villám című operájának részlete szól.

Jacques Alévy a Villám című operájából hallottunk egy áriát, Benjamin Butterfield énekelt. Alévy már hallgatókorában számos elismerést begyűjtött, többek között a római díjat is megkapta. Az opera egyébként francia nyelvű és 4 felvonásos. Most hallgassuk meg Jan van Hilse vonós négyesét.

Jan Van Hilze vonos négyesét az Ebony Quartet játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül egy ragtime szól, a Gladiolus Regi, Scott Joplin zongora darabja, amit Donna Coleman ad elő. Én pedig elköszönök a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében.

0: és isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Visszalépés történt a kisebbségi nyelvhasználati jogok területén Romániában, állapította meg a Bálványos Intézet. Elemzésük szerint továbbra is hiányoznak a kisebbségi nyelvű formanyomtatványok és a szóbeli ügyintézés lehetőségei. Emellett a magyar nyelvű oktatási intézmények infrastruktúrája több esetben elmarad a román tannyelvű iskolákétól, és a magyar diákok nehezebben férnek hozzá iskolán kívüli programokhoz. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt a parlament. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta Mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. Nosztalgiajáratokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn. A Budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt 1874. június 24-én indult először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A Nosztalgia vonat négyszer fordul a Városmajor és a Széchenyi hegy között, az indulás időpontjai pedig a BKK honlapján érhetők el. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be a zenészek. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó pedig 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. 50 éve hunyt el Herz Otto zongorista. Az Amerikába emigrált művész elsősorban mint korrepetítor vált világhírűvé, de pályafutása során számos kamarapartnert kísért a népszerűség felé vezető úton. Herz Ottóra emlékezünk ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a Váci régi zenei napokról beszélgetünk.
2: Ennek a fesztiválnak és a kurzusnak hagyományosan a tematikájának a közepében a barokk zene áll. Ebben az évben kibővítjük ezt a bécsi klasszika és a romantika irányába is.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsik Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.

0: Rádióban.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Szabó Péter, én Szejlő Dénes vagyok. Kedves hallgatóink, az univerzum két legnagyobb zeneszerzőjével indítjuk a mai műsort, az egyik maga a teremtő, a másik Johann Sebastian Bach. Elsőként a Fekete Rigó énekel, majd a Cisdur Preludium is fuga szól a Voltemperirtes Klavír első kötetéből.

Johann Sebastian Bach Cisdur preludium és fúgája szóltával Temperirtes klavír első kötetéből Pierre Laurent Emáriát a zongorán. Most következik Johannes Brahms A-dur zongora 4-esének második tétele. Ezt a művet Brahms Anna von Hesse hercegnőnek ajánlotta, részben nagyon is gyakorlatias megfontolásból. Remélt a hercegnőtől ugyanis bizonyos szponzorálást, vagy legalábbis támogatást. Egyébként jól remélte. Anna komoly szalonkultúrát tartott fent, mecénás volt. Ebben a szalonkultúrában rendszeres vendég volt Brahms, Clara Schumann és például Anton Rubinstein is. A leírások szerint ez a kör nem csak presztízsértékkel bírt, hanem igazi munkaközeg volt, új műveket mutattak be és hosszasan diskuráltak a zeneművészetet érintő témákban. Várjon Dénes játszik zongorán, Giovanni Guzzo hegedűn, Szűcs Máté brácsán, Perényi Miklós cellón.

Johannes Brahms A-dur zongora négyesének második tételét hallottuk Várjon Dénes, Giovanni Guzzo, Szűcs Máté és Perényi Miklós előadásában. Rossetti B-dur fagott versenyének első tétele szól most. Ifjabb Hara László a szólista, a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik, a hangversenymester Rolla János.

0: Antonio Rosetti B-dur fagott versenyének elsötételét hallottuk ifjabb Hara László és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. A hangversenymester Rolla János volt. 7:30 múlt egy perccel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ilyenkor 7:30-kor szokott lenni vers. Most nem lesz vers. Helyette azonban lesz novella, ugyanis Örkény Istvánra emlékezünk a mai verspercekben, aki 1979-ben ezen a napon hunyt el. Az apropó egy kicsit szomorú, a téma vidám.
2: Engem kemény fából faragtak, tudok magamon uralkodni. Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése. Egész jövőm forgott a kockán. Állatművész vagyok, mondtam. Mit tud? Kérdezte az igazgató. Madárhangokat utánzok. Sajnos, legyintett, ez kiment a divatból. Hogy? A gerle búgása, a nádiverép cserregése, a fűri pittypalattyolása, a sirály víjogása, a pacsirta éneke? Passé, mondta unottan az igazgató. Ez fájt, de azt hiszem nem látszott rajtam semmi. A viszontlátásra, mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon.

Cole Porter szerzeményét hallottuk, ez volt a Let's Fly Away, Jerry Southern énekelt. Előtte pedig Örkény István novelláját hallottuk, Szakmai önérzet, ez volt a címe Bárti György előadásában. Komolyra fordítva a szót, Szergej Rachmaninov második szvittjéből szól most a negyedik tétel, Márka Argerics és Gabriele Montero játszik zongorán.

Szergej Rachmaninov második szvítjéből szólt a negyedik tétel, a Tarantella, Márta Argerics és Gabriella Monteiro játszott zongorán. Érezhettünk valami pozitivizmust, már-már szinte harcos pozitivizmust ebben a tételben. Ez nem véletlen, ugye Rachmaninovnak volt egy nagyon hosszú depressziós időszaka az első szimfónia kudarca után, és gyakorlatilag ez a második szvít egyfajta visszatérésként van jelen az ő életművében. Itt megmutatta, hogy igenis kilábul ebből a nehéz, sivatagos időszakból, és csak felfelé, csak előre. Ludwig van Beethoven 5. szimfóniájának első tétele következik most, a Verbier Fesztivál kamarazenekara játszik, vezényel Takács Nagy Gábor.

Ludwig van Beethoven 5. szimfóniájának első tételét hallottuk, a Verbier Fesztivál kamarazenekara játszott, vezényelt Takács Nagy Gábor. Most olyan zenemű következik, amifele gyakran összecsapnak a zenetudósok, rengeteg vita van ezzel a darabbal kapcsolatban. Georg Friedrich Händel D-moll trió szonátájának szól most hamarosan két tétele. Állítólag 1696 körül keletkezhetett, Händel ekkor 10-11 éves volt, és hogyha ez így van, akkor az egyik legkorábban fennmaradt hangszeres kamara művéről van szó, azért kétségek férnek afelől, hogy ez valóban egy Händel műve, de én azt mondom, hogy hát végül is szinte teljesen mindegy. Hogyha most azt mondanám, hogy egy ismeretlen zeneszerző műve következik, akkor valószínűleg ugyanúgy élveznénk. A Convivium együttes előadását halljuk.

A D-moll trió szonáta két tételét hallottuk, a Convivium együttes játszott, állítólag a zeneszerző Georg Friedrich Händel. Én megadom neki, mondjuk ezt Händel műnek, hogyha már ez is van ideírva. Írja az Útinform, hogy baleset történt az M4-es autóúton Pilis és Arbert Irsa között a Szolnok felé vezető oldalon, az 52-es kilométerkőnél lévő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot, az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra számítsanak. Két személyautó koccant egymásnak az M3-ason Budapest felé Bag és Gödöllő között, a 32-es kilométerkőnél a háromból lezárták a külső sávot, a baleseti helyszín mögött lassulásra, kisebb torlódásra készüljenek. És sajnos van még infóm, több személyautó ütközött össze az M7-esen Budapest felé vezető oldalon, a Török-Bálinti szakaszon az M0-ás elválásnál, a 16-os kilométerkőnél egy sávra szűkülő pályaszakaszon torlódásra kell készülni, valamint árokba hajtott egy tehergépkocsi az 54-es főúton Pincefalu és Császártöltés között, a 77-es kilométernél lezárták a fél útpályát. Vezessenek óvatosan, és vigyázzanak egymásra az utakon, még túl korán van ahhoz, hogy ilyen sok közlekedési balesetről számoljak be. Ismét egy vers ihlette zenemű következik, Johann Strauss Pázmán lovak című művéből szól a Csárdás, ugye Arany János vígballadája nyomán született ez a színpadi mű, ebből szól tehát a Csárdás, a Bécsi Filharmonikus Zenekar játszik, vezényel Carlos Kleiber.

0: Johann Strauss Pázmánlovak című művéből szólt a Csárdás, a bécsi filharmonikus zenekar játszott, Carlos Kleiber vezényelt. A művet 1892. január 1-én mutatták be Bécsben, de nem volt sikeres az előadás, mindössze 9 ismétlést ért meg. Úgy látszik, hogy a féltékeny lovak története nem szólította meg a bécsiek szívét akkor, később azonban ez a Csárdás részlet nagyon népszerű lett a darabból, ez többek között Riccardo Mutinak is köszönhető, aki a 2000-es évek elején pont a 2000-es évi újévi koncert műsorába tűzte, és akkor új lángra kapott ez a Csárdás. 7 óra múlt.
1: Híreink következnek.
2: Jóra, erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködése van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter, a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az EU legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés.

0: célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. Tar Zoltán a kultúráért is felelős miniszter közölte, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. A tudatos takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött esővizet. Egyébként ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
3: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
4: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Ötven éve hunyt el Herz Otto zongorista. Az Amerikába emigrált művész elsősorban mint korrepetítor vált világhírűvé, de pályafutása során számos kamarapartnert kísért a népszerűség felé vezető úton. Herz Ottóra emlékezünk. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Alessandro Scarlatti Szent Teodózia mártíromsága című két részes oratóriumát hallgathatják meg. A mű a küzdelmes isteni és emberi szeretetet állítja a középpontba. A korai, nápolyi és római zenei hagyományokat ötvözve, most énekes szólisták és az Al aire español régi zenei együttes szólaltatja meg. Vezényel Eduardo López Banzo. Barokk oratórium. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
6: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
7: Lendületes szerda reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Szabó Péter, a mikrofon.

mikrofonnál Szejdül Dénes. A mai muzsikáló reggel második óráját Itáliában kezdjük, és egy olyan tárgy van a szemünk előtt, ami hosszúkás és fekete, és hogyha mellette vagyunk, akkor gyakran szól zene. Nem a gondolára gondolok, vagy asszociálok, hanem az oboára, méghozzá a barokk oboára. Vivaldi C-dur oboa versenyének harmadik tétele szól most, Alfredo Bernardini, a szólista, a Zefiro barokkorkesztra előadását halljuk.

Antonio Vivaldi C-dur oboa versenyének harmadik tételét hallottuk, Alfredo Bernardini volt a szólista, a Zafiro Barokk Orkesztra előadását élvezhettük. Akár a velencei kora reggeli hangulatot is érezhettük az előző zenében, ahogy elkezd nyüzsögni a város, pakolnak az árusok, az emberek igyekeznek a munkába, érkeznek a turisták, hát egy szóval ébredezik a város, kezdődik az élet. Kávéra azonban nem itt ülünk le, hanem Bécsbe utazunk, és egyébként nem is vagyunk egyedül, ugye nincs annál jobb, amikor az ember társaságban fogyasztja a reggeli kávéját, mondjuk barátokkal leül kávézni, beszélgetni, tervezgetni a nap elején, és hát persze egy kicsit viccelődni. Azt nem tudom, hogy az előadók azok egyébként barátok, de az biztos, hogy hárman lesznek, és hát humorból sem leszünk hiányában. Schubert B-dur triójának harmadik tétele szól, most a Scherzót halljuk a Bozár trió előadásában.

Schubert B-dur triójának harmadik tételét hallottuk, ez volt a Scherzo, a Bozár trió játszott. Voltunk Velencében, kávét fogyasztottunk Bécsben, most pedig egy padlásszobában találjuk magunkat, ahol hideg van, amivel egyébként egyelőre még nincsen baj, de sötét is. És nem is vagyunk egyedül. A sötétben tapogatózás során egy emberi testrészt érintünk, gondolom már kitalálták a kedves hallgatók, hogy mi lehet ez a testrész, bizony-bizony ez a testrész nem más, mint egy kéz, ami ráadásul hideg is. Che gelida manina. Giacomo Puccini bohém életéből szól most, Rodolf áriája az első felvonásból, Nikolaj Gedda énekel.

Giacomo Puccini Bohém élet című operájából szólt, Rodolf áriája az első felvonásból Nikolaj Gedda énekelt, a római opera zenekara játszott. A padlásszoba melankóliája után most Mozart egy világos szalomba invitál bennünket, és ahogyan a labrador belevetődik az összegyűjtött avarba, és ahogyan a hőség során bombát ugrunk a hűsítő vízbe, úgy most ebben a tágas, fényes szalomban akár még táncra is perdülhetünk. Mozart B-dur szonátájának harmadik tételét, a rondót játssza Daniel Barenboim zongorán.

0: Mozart 281-es könyvű jegyzékszámú B-dur szonátájának harmadik tételét Daniel Barenboim előadásában hallottuk. Egy perc múlva 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Ma este 7:30-kor kezdődik Lídia Ksanskiewicz, lengyel származású, Franciaországban élő zongora és orgonaművésznő hangversenye a Budapest belvárosi főplébánia templomban. A május 3-a és július 1-e között zajló 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál keretében. A Lonni Székesegyház orgonistája és elismert nemzetközi koncert zongorista az interjún kívül egyébként azt is elmondta, hogy családfájában egy magyar felmenővel is rendelkezik. Lídia Ksanskiewiczet ifjabb Bazsinka József kollégám kérdezte.
2: The program opens with Beethoven's Egmont Overture in an organ transcription.
3: A műsor Beethoven Egmont nyitányával kezdődik, a fesztivál művészeti vezetője Mészáros Zsolt Máté orgona átiratában. Mi az, amit egy ilyen drámai, eredetileg zenekari műből az orgona különösen jól meg tud mutatni?
4: You know, for me, the organ is a little bit like a whole orchestra, and we as organists, we are like...
5: Számomra az orgona egy kicsit olyan, mint egy teljes zenekar. Mi organisták pedig bizonyos értelemben olyanok vagyunk, mint a karmesterek. A hangszer rendkívül gazdag színeivel valóban hangzás képeket tudunk festeni. Ezért az orgona játék számomra nagyon közel áll a zenekari gondolkodáshoz, a zenekari interpretációhoz. Ebben az értelemben teljesen természetesnek érzem, hogy egy eredetileg zenekari mű orgonán szólaljon meg.
2: Polish music has an important place in this program with works by Szymanowski.
3: A programban fontos helyet kap a lengyel zene. Szymanowski és Chopin is szerepel. Lengyel művészként másként közelít ezekhez a darabokhoz, mint a repertoár többi részéhez?
4: You know, I am still Polish, so my roots, I still Polish, and I try to keep my roots very healthy.
5: Lengyel vagyok, és a gyökereim nagyon fontosak számomra. Igyekszem ezeket a gyökereket a zenémben is élőn tartani. Zongorán és orgonán is sok lengyel zenét játszom. Fontosnak érzem, hogy a lengyel zene nagyobb helyet kapjon az orgona repertoárban is. Különösen azok a művek, amelyek talán kevésbé ismertek, de a közönség számára is izgalmasak lehetnek. Vannak jelentős lengyel szerzőink, például Félix Novovieski vagy Marian Sava, de az ismert orgona repertoárban még mindig nem szerepel elég sok lengyel mű. Ezért jutott eszembe, hogy bizonyos darabokat átírjak orgonára. Vannak olyan művek, amelyek nagyon jól működnek ezen a hangszeren is, például Chopin néhány rövidebb darabja, vagy akár egy polonéz. Budapesten most 2 Chopin prelüdöt mutatok meg a közönségnek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogyan szólalnak meg itt, ezen az orgonán.
2: Chopin's preludes are usually associated with a very intimate pianistic sound world.
3: Chopin prelüdjeit általában nagyon intim, zongorához kötődő világnak gondoljuk. Mi történik ezzel a zenével, amikor orgonán szólal meg? Megmarad a személyessége, vagy inkább új arcát mutatja?
4: One of them will be completely different because I was inspired by César Franck way of composing. So I use really
5: a két prelüd egészen különböző világ. A 15. prelüdben, a híres Desdur prelüdben engem nagyon inspirált César Franck zenei gondolkodása. Itt francia szimfonikus orgona színeket használok. A darab intim hangon indul, de fokozatosan egyre nagyobbá, egyre tágasabbá válik. Ez Chopin prelüdjei között is az egyik leghosszabb, és számomra szinte önálló koncertdarab. Úgy érzem, nagyon természetesen tud orgona darabként megszólalni. A harmadik prelüd egészen más, sokkal könnyedebb, intimebb, mozgékonyabb zene. Ez is jól működik orgonán, de természetesen figyelembe kell venni, hogy az orgona nem reagál ugyanúgy, nem olyan gyors természetű hangszer, mint a zongora. Ezért a tempót és a megszólaltatás módját valamelyest hozzá kellett igazítani az orgonához.
2: The other major pillar of the concert is Liszt's monumental.
3: A koncert második nagy súlypontja a Liszt Ferenc monumentális műve, az Ad nos ad salutarem undam, Fantázia és fúga. Mit jelent ez a darab az ön számára?
4: For me, the piece Ad nos ad salutarem undam of Franz Liszt is really very.
5: Liszt Ferenc Ad nos ad salutarem undam című Fantázia és fúgája számomra rendkívül fontos mű. Végig kíséri az életemet. Több mint 25 éve játszom, és szinte minden évben legalább egyszer műsorra tűzöm koncerten. Az interpretációm azonban folyamatosan változik, mert a darab velem együtt érik. Minden alkalommal találok benne valami újat, valamit, amit tovább lehet gondolni, amit másképp lehet megközelíteni, amit új szempontból lehet figyelembe venni. Nagyon örülök ennek, mert így az előadás nem válik rögzítetté, nem fagy be, igyekszem, hogy mindig élő maradjon. Ez a mű annyira gazdag, olyan hatalmas és összetett, hogy mindig új lehetőséget ad arra is, hogy organistaként a saját kreativitásomat fejlesszem.
0: Lídia Ksangsjevics gondolatait hallottuk, vele beszélgetett ifjabb Bazsinka József kollégám, tehát ma este 7:30-kor lesz az említett koncert a Budapest belvárosi főplébánia templomban. Hallgassuk most Beethoven Egmont nyitányának átiratát Mészáros Zsolt Máté előadásában.

Ludwig van Beethoven Egmont nyitányának részletét hallottuk Mészáros Zsolt Máté előadásában. A teljes művet majd meghallgathatják ma este 7:30-kor a Budapest Belvárosi Főplébáni a templomban, ott lesz ugye az említett koncert, amivel kapcsolatban interjút is hallhattak. Most Antonín Dvořák 6. szláv tánca következik, a Cseh Filharmonikus Zenekar játszik.

Antonin Dvorák 6. szláv táncát hallottuk, a cseh filharmonikus zenekar játszott. Van nekünk két Gottfried Kellerünk. Az egyikük 19. századi realista író, a másikuk 17. századi barokk zeneszerző. Az elsőnek is volt egy ilyen művészeti kitekintése, eredetileg festőnek készült, és aztán később lett író, és a zeneszerző Keller pedig csembalista volt a zeneszerzés mellett. Hát mondhatjuk, hogy mind a kettő valamilyen értelemben, mondjuk művészeti értelemben társszakma. Most nyilván a zeneszerző egyik művét halljuk, méghozzá a D-dur szonátát.

Gottfried Keller D-dur szonátáját hallottuk, a The Pearly of Instruments előadását Roy Goodman vezényelte. Szívesen bemondanám ennek a nagyszerű barokk trombitásnak a nevét is, de sajnos nem találom. Nagyon szépen játszott, nehéz a hangszeren ilyen érthetően, ilyen tisztán játszani. Ruzicska Ignác C-dur szvittjét most a Capella Savaria játsza.

Rozicska Ignác C-dur szvitjét hallottuk, a Capella Savaria játszott. Kedves hallgatóink, hamarosan jön a Kinyerma, játék és muzsika 10 percben, előtte azonban szóljon Hacsaturian Spartacus szvitjéből részlet, a Gaditáni lányok tánca Spartacus győzelme szól, a Royal Philharmonikus zenekar játszik, vezényel Jurij Temirkanov.

0: Aram Hachaturian Spartacus vikjéből szólt részlet, a negyedik tételt hallottuk. Kaditáni lányok tánca és Spartacus győzelme. A Royal Philharmonikus zenekar játszott, vezényelt Jurij Csemirkanov. Kedves hallgatóink, pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködése van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az EU legfejlődő képesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell. A partnerországok kormányfői is üdvözölték a találkozót, Andrej Babiš cseh miniszterelnök az együttműködést emelte ki, Robert Fico arról beszélt, hogy a versenyképesség erősítése lesz a visegrádi együttműködés július elejével induló szlovák elnökségének egyik fő célja. Donald Tusk lengyel kormányfő pedig megköszönte Magyar Péternek, hogy megerősítette a V4-ek jövőbe vetett hitét. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az európai

0: Út, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci színvapatakot. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás miatt. A hatóságok közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de lehetséges környezeti ártalmait még vizsgálják. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves magyaródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadon védekezik. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe. A tartós extrém meleg különösen a gyerekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. A szakemberek mindenkit arra kérnek, fogyasszon elegendő folyadékot, és a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot. A katasztrófavédelem közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal segítettek egyedül élő idős embereknek. Ma is sok lesz a napsütés, csak az ország középső részén lehet gomoly felhős, az ég legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. 50 éve hunyt el Herz Otto zongorista. Az Amerikába emigrált művész elsősorban mint korrepetítor vált világhírűvé, de pályafutása során számos kamarapartnert kísért a népszerűség felé vezető úton. Herz Ottóra emlékezünk ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután a nyíregyházi Kantémusz kórus vegyes kara énekel. Reneszánsz madrigálok és kortárs magyar szerzők világi kompozíciói szólnak. Közreműködik Balga Gabriella, Tokodi Gábor és Szemenyei János, a karmester Szabó Soma. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Nyolc óra múlt hat perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
4: Bódis Miklós vagyok, nyugdíjas, és most Püspökladányból jelentkezem.
3: Üdvözlöm kedves hallgatónkat, mai játékosunkat. A játékszabályok a szokásosak, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor már nyer valamit. Ez a valami jelen esetben egy dupla CD. A The Royal Philharmonic Orchestra lemezét, kiadványát lehet meghallgatni, amelyen Delius és Gorecki műveket játszanak. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig egy másik CD-t postázunk, ez Marci Marian lemeze, Schubert és Schumann műveket játszik. Ezek tehát a várható nyeremények, és ma reggel a szélrózsa minden irányba

irányba elkalandozunk. A négy zene egy-egy égtájhoz kapcsolódik majd, tehát remélem, hogy tetszik ez az ötlet. És hát akkor kezdjünk is rögtön egy érdekes zenével, és pillancsunk rá a képzeletbeli iránytűre, és ellenőrizzük, hogy merre van éjszak. Ugye ez az első dolgunk, hogyha ránézünk egy iránytűre, mert elsőként éjszak felé utazunk, ebben a melegben egy kis felüdülést is adhat talán. Finn zeneszerző művéből hallunk részletet, a kérdés az, hogy ki lehet ő?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: Hát a finneknek azt hiszem a nemzeti zeneszerzője, Jan Sibeliusról van szó, és ez a híres Finlandia.
0: Így igaz, a Finlandia szimfonikus költeményből szólt részlet, a Finn Rádió szimfonikus zenekara játszott. Következik a második égtáj, a zeneszerző, akinek művét idézzük, kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy a világnak ebben a szegletében is kialakuljon a klasszikus zene saját egyedi nyelve. A 20. századi rapszódia részlete szól most, a kérdésünk pedig az, hogy melyik égtáj felé fordultunk.

0: A kérdés tehát az, hogy melyik égtáj felé fordultunk?
1: Hát a zene szerint Amerika irányába hallottunk, mert az George Gershwinnek a Kék rapszódiája volt, illetve abból egy részlet.
0: Így igaz, ez volt a Rhapsody in Blue. És valóban nyugat felé fordultunk. Egyébként a Los Angeles-i filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Leonard Bernstein. A harmadik égtáj zenéjének sajátos elemei sokáig nem épültek be a klasszikus zene eszköztárába, még akkor sem, ha egy opera vagy oratórium történetesen ezeken a tájokon játszódott. Az innen származó emberek is inkább elnagyolt, sztereotíp figurákként jelentek meg, mint alaposan kidolgozott karakterként. Ritka kivétel erre a következő Verdi opera címszereplője. A kérdésünk az, hogy hívják a címszereplőt, és melyik égtájhoz köti a származása.

0: A kérdésünk tehát az, hogy hogy hívják a címszereplőt, és az is még a kérdés, hogy melyik égtájhoz köti a származása. Ugye égtájakból már csak kettő maradt.
1: Igen, kettő. Tehát Merdi Otellójából hallottunk egy kérdésbe ismert részletet. Ez egy kicsit most meg is dolgoztatott, és hát ezt tudtam, a Ciprus szigetén játszódik, ő meg viszont Mór, tehát Afrika felé hajózunk, akkor ezek szerint most a zene révén.
0: Igen, igen, az Otellóból szólt részlet valóban helyes a megfejtés, és dél felé utazunk, így igaz, valóban Mór, Otello, ami ugye észak-afrikai eredetű nép. Egyébként Roberto Alagnyái énekelt, és a berlini filharmonikusok játszottak Claudio Abbado vezényelt. Gratulálok, három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a dupla CD-t mindenképpen postázzuk, és egy kicsit a lelkem milyen örülök, hogy sikerült megdolgoztatni Vódis Miklóst, főleg azért, mert azért a munka ellenére helyesen válaszolt. Na de akkor jöjjön a negyedik kérdés, és hát nem nehéz kitalálni, hogy melyik égtájhoz kapcsolódik az utolsó kérdésünk. A Kelet divatja az 1889-es párizsi világkiállítást követően futótűzként terjedt el a századforduló Európájában. A világkiállításon találkozott először Jávai Gamelán zenéjével az a francia komponista, aki az utolsó idézet szerzője. A tétel címe Pagodák, a kérdésünk pedig az, hogy ki a zeneszerző.

0: A kérdés tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Claude Achille Debussy, akiről olvastam is, hogy tényleg különösen vonzották ezek a keleti misztikus világnak a világa, és ezt igyekezett zenében megvalósítani.
0: Sikerült is neki. Valóban, igen. Helyesen megfejtés, Debussy Metszetek sorozatából szólt a Pakodák című tétel. Gratulálok minden négy kérdésre, nagyszerűen és helyesen válaszolt, úgyhogy a utolsó, illetve másik CD is az öné, úgyhogy gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Nagyszerűen játszott, és kívánom, hogy jelentkezzen máskor is, és hogy legyen szerencsénk egymáshoz a jövőben.
1: Köszönöm szépen, és hát igyekszem akkor, amennyire csak lehet a jövőben is helytállni, és még egyszer köszönöm a lehetőséget. További szép napot kívánok, és maradok hűséges hallgatójuk a jövőben is.
0: Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer gratulálunk Bódis Miklósnak.
1: Köszönöm.
0: Viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
0: Jacques Offenbach szerzeményével folytatjuk, a Kék szakány nyitány szól, a Müncheni Rádió zenekara játszik vezénnyel, Ulf Schirmer.

Jacques Offenbach kék szakányi tenyet hallottuk, a Müncheni Rádió zenekara játszott, vezényelt Ulf Schirmer. Ludwig van Beethoven opusz 2-es numero 3-as C-dur szonátájának részlete szól, Beethoven ezt a művet is egykori tanárának Joseph Haydn-nek ajánlotta. Ugyanakkor több forrás szerint a kapcsolat már ekkor feszültségekkel terhelt volt, ami egy kicsit pikánsá teszi ezt a dedikációt. A játékot azonban Schiff András játssza.

Ludwig van Beethoven opusz 2-es numero 3-as C-dur szonátájának negyedik tételét hallottuk, Schiff András játszott zongorán. Alessandro Marcello következő zeneszerzőnk, a D-moll oboa verseny első tételét Heinz Holliger játsza.

0: Alessandro Marcello D-moll oboa versenyének első tételét hallottuk Heinz Holliger és a Camerata Bern előadásában. Kedves hallgatóink, 8:30 múlt 1 perccel, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során egy koncertre sorsolunk ki páros belépőt a helyes megfejtők között. Június 26-án pénteken 20 órakor az Opus Jazz Clubban lesz a Nagy Gitár Babos Vízhang 77 című koncert. Közreműködik Gyárfás István, Tóth Marcell, Horváth Plútó József és Gyárfás Attila. Azt írják a leírásban, az idei Babos Vízhang koncerten születésének 77. évfordulóján Babos Gyula nagy gitárja Gyárfás István kezében szólal meg az Opus színpadán. Ez tehát a koncertünk, a kérdésünk pedig Csajkovszkijhoz kapcsolódik. Neki volt egy civil munkája, mielőtt komolyabban kezdett volna foglalkozni a zenével. Az a kérdésünk, hogy hol dolgozott. Megadok 3 lehetőséget. A. Igazságügyi minisztériumban, hiszen jogot végzett. Vagy B. Bányában, hiszen édesapja kötődött ehhez a szakmához. Vagy C. Vágóhídon, hiszen nagy szüksége volt a pénzre, de nem bírta sokáig az érzékeny lelke azt a sok vért, amit ott látott. Tehát hol dolgozott Csajkovszkij, mielőtt komolyabban kezdett volna foglalkozni a zenével? Hallgassuk a 3. lengyel szimfóniájának 4. tételét, a Royal Philharmonikus zenekar játszik.

Csajkovszkij harmadik lengyel szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Royal Philharmonikus zenekar játszott, Jurij Tyemirkanov vezényelt. Játszottunk, a kérdésünk az volt, hogy Csajkovszkij mielőtt elkezdett volna komolyabban foglalkozni a zenével, milyen munkát végzett, illetve hol dolgozott, megadtam három lehetőséget. Ezek közül az igazságügyi minisztérium volt a helyes megfejtés, jogot végzett, és egyébként nagyon komolyan vette a munkáját az igazságügyi minisztériumban, 8 hónap alatt háromszor is kapott előléptetést. Szerepcsényi Andrea, a mai nyertesünk neki, és mindenkinek gratulálok, aki helyes megfejtést küldött. Köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk. Kunát Ignác magnifikátjából szól most részlet, Bodrogi Éva, Gémes Katalin, az Erdődi Kamarakórus és az Erdődi Kamarazenekar előadását halljuk.

Kunát Ignác magnifikátjából hallottunk részletet, Bodrugi Éva Gémes Katalin énekelt, az Erdődi Kamarakórus és az Erdődi Kamarazenekar előadását hallottuk, a hangversenymester Szevcsik Zsolt volt. Enrique Granados 12 spanyol táncából szól most részlet, Ida Presti és Alexander Ragoya játszik gitáron.

Enrique Granados 12 spanyol táncából hallottunk részletet átiratban, ide Presti és Alexandre Lagoya játszott gitáron. Mozarttal fejezzük be a mai muzsikáló reggelt. A 482-es körüljegyzékszámú Ezdur zongora verseny harmadik tétele szól. A szólista Fischer Anni a Philharmonia zenekar játszik, vezényel Wolfgang Savallis is.

0: Mozart Ez-dur zongora versenyének harmadik tételét hallottuk Fischer Anni és a Philharmonia zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is búcsúzom, Szejrű Dénest hallották.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek, és teljesítik korábbi vállalásukat. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. Tar Zoltán, a kultúráért is felelős miniszter közölte, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a négy közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben, valamint a bevándorlás kezelése terén.

0: ahol az orosz hatóságok már napokkal korábban felfüggesztették az üzemanyagárusítást a civilek számára. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanószereket sehol nem találtak. Az országban április óta rendszeresek az állami hivatalok és egyéb intézmények elleni bombafenyegetések. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Itthon ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég, legfeljebb a déli határ mentén lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-tól 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
5: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a Müpában hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ötven éve hunyt el Herz Otto zongorista. Az Amerikába emigrált művész elsősorban mint korrepetítor vált világhírűvé, de pályafutása során számos kamarapartnert kísért a népszerűség felé vezető úton. Herz Ottóra emlékezünk. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Csütörtök este a Lozánni Kamarazenekar hangversenyét hallgathatják meg. A 216 éve született Robert Schumann második C-dur szimfóniája és Beethoven harmadik C-moll zongora versenye csendül fel előadásukban, Mao Fujita szólójával. A karmester Sanwok Kim. Március 18-ai felvétel, csütörtökön 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
6: 8 perc elmúlt 9 óra, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Félix Mendelssohn Bartholdy zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, és hallgassuk az

Félix Mendelssohn Bartholdy, aki akkoriban a lipcsei Gewandhaus zenekarának vezető karmestere volt, hegedű versenyét Ferdinand David hegedűművészre, a zenekar koncertmesterére gondolva komponálta. A két muzsikus 10 éves kora óta koruk óta jó barátok voltak, és bár Mendelssohn már 1838 körül említette, hogy egy hegedű versenyt szeretne írni, csak jóval később 1844-ben készült el a darabbal, és természetesen a jó barát Ferdinand David volt a szólista, és Mendelssohn dirigált volna, de beteg lett, úgyhogy a zenekart Mendelssohn asszisztense, a dán karmester és zeneszerző, akit nagyon nagyra tartott a német kolléga, Nils Gade dirigált ezen a bemutató koncerten. Félix Mendelssohn Bartholdy é-moll hegedűversenyének első tételét hallottuk. Ezen a felvételen Joshua Bell volt a szólista, a Kamerata Salzburgot Roger Norrington vezényelte. Sinfonia Funebre, ez már Pietro Antonio Locatelli darabja, amelyből a 4. és 5. tételt hallgatjuk. A Le Poème Harmonique játszik.

Bergámóban született Pietro Antonio Locatelli, és a tehetségét egyértelműen elismerték, amikor a 16 éves fiú 1711-ben engedélyt kapott, hogy Rómába menjen. És itt nem tudjuk biztosan, de talán Giuseppe Valentini tanítványa volt, és nem Corellié. Azért jöhetett szóba mindkét nagyhegedűs neve, mint Locatelli tanára, mert hosszú ideig Corelli volt Rómában, a Piazza Navona közelében lévő San Luigi dei Francesi templom zenei vezetője, és nyilván sokan felkeresték, akik hegedűt akartak tanulni. De 1711-ben, amikor Locatelli odautazhatott, már egy éve Valentini volt Corelli utódja, úgyhogy valószínűleg ő tanította Locatellit. A fiatal hegedűs aztán még tovább utazott, és elég sokat utazott Velencében, Bajorország városaiban, végül Berlinben és Kasselban járt és koncertezett. Aztán 1729-ben döntött úgy, hogy nem csak Amsterdamba költözik, hanem élete hátralévő részét ott is tölti, főleg azért, mert akkoriban ott a kiadók nagyon jól működtek, és ez jót tett a zenészeknek. Egy amatőr zenész csoportot vezetett és tanított Locatelli, és 1721-ben lett ő is valami fajta üzletember, kiadta Concerto Grossoi javított változatát, és két évvel később 15 évre szóló kizárólagos jogot kapott zeneműveinek megjelentetésére Hollandiában, és ezt a jogot aztán meg is tudta hosszabbítani. Aztán még egy üzletbe kezdett, 1741-től olasz hegedű húrokat is árult. Szóval úgy tűnik, hogy ez is jól ment neki, mint ahogyan a zeneszerzés is. Pietro Antonio Locatelli, Sinfonia Funebre című művéből hallottuk a negyedik és ötödik tételt, a Le Poème Harmonique játszott. A sok vonós után most következzék egy opera részlet, Angéla áriája, Daniel François Esprit Auber, a Fekete Dominó című művének harmadik felvonásából. Magdalena Kozsena énekel, mellette a Mahler Kamarazenekart, Mark Minkowski vezényli.

0: Daniel François Esprit-Auberre a Fekete Dominó című operájából hallottuk Angéla áriáját, Magdalena Kozsana énekelt, a Mahler kamarazenekart Mark Minkowski vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 5 perc elmúlt 9:30, következzék most Joseph Haydn zenéje, a 46. Astor szonáta nyitótételét Kocsis Zoltántól halljuk.

Ezt a szonátát 1767-ben írta az akkor 35 éves Joseph Haydn, és ezt is, mint sok más hasonló darabját, ő divertimentónak nevezte, és nem szonátának. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a szerző, hát ha nem is annyira, de még korábbi fiatalkori művei közé tartozik ez a darab, és az ebben az időszakban írt szonátáit ő maga tényleg nem szonátának, hanem a barokk hagyományt követően divertimentónak vagy partitának nevezte. 1767 amúgy is fontos időszak volt az életében, mert egy évvel korábban lett az Esterházy zenekar karmestere, Joseph Haydn, és ekkoriban még nem szonáta, hanem divertimento készült a műhelyében zongorára. Ez volt a 46. Azdur, divertimento vagy szonáta nyitótétele, Kocsis Zoltán zongorázott. A következő felvételen Gregor József énekel, és Falstaff áriáját hallgatjuk tőle, de Antonio Salieri Falstaffjának első felvonásából. Gregor József mellett stílusosan a Salieri kamarazenekar játszik, Pál Tamás vezényel.

A címszereplő áriáját hallottuk Antonio Salieri Falstaff című operájának első felvonásából. Gregor József énekelt, mellette a Salieri kamarazenekart Pál Tamás vezényelte. Szimfónia részlet következik most, Szergej Prokofjev 5. szimfóniájából hallgatunk egy tételt. Ezt a művet mindössze egyetlen hónap alatt írta a zeneszerző 1944-ben, és a darab legnagyobb része az Ivanovo nevű üdülőhelyen készült. A Szovjet Zeneszerzők Szövetsége tette lehetővé az ország vezető zeneszerzőinek, Sosztakovicsnak, Mjaszkovszkijnak, Hacsaturjánnak és Prokofjevnek, hogy a háború által sújtott városoktól távol folytathassák a munkájukat. Prokofjev pedig nyilatkozott is erről az 5. szimfóniáról, a maga jellegzetes visszafogottságával. Úgy tekintett erre a darabra, mint ami nem csak a benne felhasznált zenei anyag miatt nagyon fontos, hanem azért is, mert 16 év szünet után tértem vissza a szimfonikus formához, írta Prokofjev. Az 5. szimfónia egy egész alkotói korszak csúcspontja. Úgy fogalmaztam meg, mint az emberi lélek nagyságáról szóló szimfóniát. Hát hallgassuk ebből a darabból a 4. tételt, a Cincinnati Szimfonikus Zenekart Pavol Jervi vezényli.

0: Prokofjev 5. szimfóniájának 4. tételét hallottuk, a Cincinnati Szimfonikus Zenekart Pávol Jervi vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perc múlva lesz 10 óra, hallgassunk most egy kis beszélgetést egy hamarosan kezdődő fesztivállal kapcsolatban. Ez pedig Biatorbágyon lesz, és talán sokan már tudják, hogy Biatorbágyhoz az Erkel Ferenc kamarazenekar kapcsolódik. Ott élnek, a művészek nagyon nagy része ott él, és oda várják minden évben nagyon nagy szeretettel a közönséget. Idén is lesz művészeti fesztivál Biatorbágyon, és erről beszélgetünk július 10-e és 12-e között, azért ezt tegyük hozzá. Erről beszélgetünk most Lesták Bedő Eszterrel, az Erkel Ferenc kamarazenekar koncertmesterével, és Bojki András Brácsa művésszel, a fesztivál igazgatójával, és onnan indul a beszélgetés, hogy bár nagyon sokan ismerik már ezt a fesztivált, de mindig lehetnek új vendégek, új érdeklődők, úgyhogy egy picit összefoglaltuk, honnan is indult ez az egész, ki volt az ötletgazda.
2: Az ötletgazda én voltam, egész egyszerűen kipattant a fejemből, hogy csináljunk egy fesztivált, tehát annyi fesztivál van az országban, annyi együttes mondhat sajátjának valami nyári, vagy őszi, vagy tavaszi, bármilyen időszakban lebonyolított tematikus fesztivált, vagy bármilyen gondolat mentén létrejött fesztivált, miért ne legyen az Erkel Ferenc Kamarazenekarnak is fesztiválja, hiszen mi már a Bartók Konzi óta együtt vagyunk, 14 éves korunk óta együtt vagyunk, most voltunk 40 évesek, és amikor 35 évesek voltunk, akkor jött az ötlet, és Andrást megfertőztem az ötlettel, és kineveztem azonnal fesztiváligazgatónak, és onnantól sziporkáznak az ő ötletei a programfüzér tekintetében.
0: Akkor fesztiváligazgató úr, mi kell ahhoz, hogy a közönség minden évben újult erővel csatlakozzon a fesztiválhoz? Mennyire kell állandóan kreatívnak és újabb ötletekkel előállónak lenni?
3: Valószínűleg nagyon, de ez már most az 5. fesztivál, és meghagytuk a formátumot. Mi azt találtuk ki, hogy Biatorbágyot átalakítjuk, vagy legalábbis a hírnevét átalakítjuk a kultúra felé, és nem a Matuska Szilveszter meg a viadukt története, és itt az önkormányzat mellettünk állt, és így egy ilyen patrióta fesztivált építettünk ki, rögtön az elején ez volt a koncepció, és ezt most is tartjuk, hogy amit csak lehet, azt ott helyben, mert nagyon sok olyan ember lakik ott, aki így fel lehet mutatni, és nem csak a helyieknek, hogy na, a szomszédom meg ebbe az utcába lakik, hanem valódi kvalitások, művészek, világjárók értéket teremtenek, stb. Tehát az egyik oldal volt, hogy patrióta fesztivál, a másik, hogy bőséges kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, és hogy a várost megajándékozzuk valódi világjáró sztárokkal, hogy így mondjam, akik vagy a mi két szép szemünkért, vagy másért, de eljönnek és szívesen muzsikálnak velünk, és ez így nagyon beválik. Tehát úgy tűnik, hogy a közönség szereti ezt a pillanatot, hogy egy kicsit a miénk is, meg egy kicsit tényleg a magas kultúrából érkeznek hozzánk nagyon nagy nevek.
0: A műsorról, az idei műsorról beszéljünk egy kicsit abból a szemszögből, hogy mennyire lehet bátor a zenekar, vagy mennyire van szüksége egy nyári közönségnek arra, hogy jól ismert fülbemászós lágereket hallgasson.
2: Bátorság az mindig kell, újdonság is mindig kell. Itt az újdonságot leginkább a Híd koncert jelenti, ahol egy színpadon vagyunk egy könnyűzenei együttessel, a színpad egyik felét mindig egy könnyűzenei együttes foglalja, a másik felét az Erkel Ferenc Kamarazenekar, és Bojki András csodálatos átirataiban, illetve hozzáírt szólamaival kiegészítjük a rock együttes vagy szól együttes muzsikáját. Ez mindig nagy kihívást jelent Andrásnak is, hogy tudjon alkalmazkodni ehhez a nagyon markáns zenei stílushoz, amit mondjuk a Kaláka képviselt, vagy amit Ferenci Gyuriék képviseltek, vagy a Kék Nyúl zenekar volt először, tavaly pedig Szirtese Dina Mókus. Itt mindig érzem a nagy újdonságot, ami viszont a megszokott dolog, az a szombatesti nagy koncert, ahol a szigorúan vett klasszikus komoly zenének hódolunk. Ezúttal Baráti Kristóf fogja Mendelssohn D-moll hegedű versenyét játszani, és két szerenádot választottam, az Elgár szerenádot és a Csajkovszkij vonós szerenádot.
0: Amit sokan ismernek, de nem biztos, hogy mindenki, tehát itt is van egy kis újítás, mondjuk Elgár talán kevésbé ismert Magyarországon.
2: Így van, és a kis Mendelssohn hegedű versenyt is ritkábban lehet hallani.
3: Szokott lenni irodalmi est. Nagyon nagy meglepetés mindig, és nagyon szeretjük ezeket. Hát nagy nevek jöttek eddig is, de most egy különleges választás történt.

0: is, közönség előtt mit szólna hozzá, úgyhogy én ezt stand-upnak nevezem, majd meglátjuk, hogy lesz ez, Erkel Ferenc stand-up, de hogy nagyon fogjuk szeretni, a közönség is rengeteg mindent meg fog tudni Erkel Ferencről, az biztos.
1: Azért pontosítsuk, Kocsis János a Gyulai Erkel Emlékház szakmai vezetője, és ő lesz az, aki mesél az Erkel család életéről a közönségnek Biatorbágyon, ahol az 5. EFKZ, vagyis Erkel Ferenc Kamarazenekar Művészeti Fesztiválra július 10-e és 12-e között várják az érdeklődőket. És természetesen, akik voltak már ott, tudják, hogy mindig van valami különleges sütemény, amit erre a fesztiválra sütnek, most is készül az egyik zenekari tag, az, aki mindig valami újdonságot és nagyon finom süteményt talál ki a fesztiválokra, most is tervezi már, még nem tudjuk, hogy mi lesz az, ezt nem tudták még megmondani a maguk a művészek sem, de lesz Erkel Ferenc Kamarazenekar sütemény idén is. Lesták Bedő Esztert, az Erkel Ferenc Kamarazenekar koncertmesterét és Bojki András Brácsa művészt hallottuk, és azt is hallottuk, hogy Baráti Kristóf lesz az egyik sztár fellépő az idei fesztiválon, úgyhogy most jöjjön egy ilyen felvétel, amelyen Baráti Kristóf és az Erkel Ferenc Kamarazenekar játszik. A második Adagio tételt halljuk Mozart 219-es köhögjegyzékszámú átúr hegedű versenyéből.

Mozart 219-es köhögjegyzék számú A-dur hegedűversenyének második tételét hallottuk Baráti Kristóf szólójával, mellette az Erkel Ferenc kamarazenekar játszott, a hangversenymester Lestágbedő Eszter volt. Most szóljon Franz Anton Hofmeister D-dur szonátájának harmadik tétele, Klenyán Csaba klarinéton, Csénagy Ildikó zongorán játszik.

Franz Anton Hofmeister D-dur szonátájának harmadik tételét Klenyán Csaba klarinéton Csénagy Ildikó zongorán játszotta. Most szóljon néhány tétel Bizet a szép Pörti lány szvittjéből, a második szerenádot, a harmadik indulót és a negyedik cigánytáncot a Loarmenti Szimfonikus Zenekar élén Marc Sustrow vezényli.

0: A második szerenád, a harmadik induló és a negyedik cigány tánctételt hallottuk Georges Bizet a Szép pörti lány szvittjéből. A Loharmenti szimfonikusokat Marc Sustro vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elmér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél 11 van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom is a nyereményeket. Van most két koncertünk és egy lemezünk ajándékként. Az első koncert június 25-én csütörtökön, tehát holnap este 7 órakor lesz a Balatonfüredi Vasari Galériában. Balatonfüred ilyenkor gitárközpontú, hiszen a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált tartják itt ezekben a napokban, és a fesztivál idén már 20 esztendős. És mindig csodálatos művészeket hívnak, úgyhogy ha kicsit ismeretlenek is, akkor is érdemes elmenni és meghallgatni a játékukat, bízni lehet a magyar szervezőkben, hogy tudják, kit kell meghívni. Holnap este a szlovén Leon Ravnikar, illetve egy iráni testvérpár, a duo Zahar Sara és Sana Zahar játszik ezen a koncerten. Ez lesz tehát június 25-én csütörtökön, holnap este 7 órakor a Balatonfüredi Vasari Galériában. A másik előadás pedig június 30-án kedden este 8-kor lesz a Váci Piarista Kilátóközpontban. Itt a Filharmonia Magyarország régi zenei napok rendezvényei közül a professzorok koncertjét láthatja, hallhatja a közönség. Ez tehát június 30-a kedd este 8 óra Váci Piarista Kilátóközpont, a régi zenei napok professzorok koncertje. És van egy lemez, ez pedig a Bill Sharlap Trio Street of Dreams című jazz albuma. Ezekért lehet gondolkodni, és jöhetnek a zenei javaslatok is. Mondom a kérdést, ami ma is két részes, ezen a héten most ilyenek jutottak eszembe. A fiatal Pablo Picasso-tól indulunk, aki 18 éves volt 1901-ben, és ugyanebben az évben június 24-én a párizsi Galerie Volárban nyílt meg első kiállítása. Picasso-t a zenével is igen könnyű összekapcsolni, hiszen tudjuk, nagy balettek díszleteit, jelmezeit tervezte. Azért vállalt ilyen feladatokat, mert inspirálta ez a fajta komplex alkotási folyamat. A legfontosabb együttműködés kétségtelenül Picasso és az orosz balett között alakult ki, 6 baletthez tervezett díszletet és vagy jelmezt Gyagilev együttesének. Az első és egyik legfontosabb közös munkájuk az 1917-ben bemutatott Parádé című darab volt, amelynek koreográfiáját Leonid Massin készítette, a librettót Jean Cocteau írta. A darab egy cirkuszi világot fest meg. 2 bohóc figura, egy szundikáló Colombina, a Commedia dell'arte karaktere, egy vidám nápolyi tengerész, egy gitáron játszó torreador és egy csillagszemű lány is szerepelt benne. A kérdés első része a zeneszerző neve. A darab címe, amelyre a balett zenéje épül, egy zongoramű 3 darab körte formában. Ez a különc francia zeneszerző, aki írónak és grafikusnak sem volt utolsó, a 20. századi avantgárd irányzatok előfutára volt. Közönségkedvenc zongoradarabjai különleges címeket, vagy éppen egyfajta sajátos műfai megjelöléseket kaptak. Az egyik sorozat a 3 Nyoszien. Ő tehát a zeneszerző, akinek neve a kérdés első része. A kérdés második részével pedig visszatérünk Picassohoz. A Commedia dell'arte figurái egy másik balettban is megjelennek, amelyhez ugyancsak Pablo Picasso tervezte a kosztümöket és a díszleteket. Ez az a balett, amelynek zenéjéhez Stravinsky Giovanni Battista Pergolesi dallamait használta fel. Tehát még egyszer, ki a Parádé című balett zenéjének alapot adó három darab körteformában című zongoradarab, különc francia zeneszerzője, aki a Nyosziéneket is írta, és mi Stravinsky balettjének címe, amelynek zenéjében Pergolesi dallamai jelennek meg. Erre várjuk most a válaszokat, SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikáló délelőtt kukacradio.hu címre.

Sok-sok helyes válasz érkezett a kérdésre, nagyon örülök, hogy mindenki rögtön tudta, hogy melyik zeneszerzőről is van szó, hogyha a Nyosziéneket említjük, pedig nem is biztos, hogy ez a híresebb a két különleges zongoradarab közül, hanem inkább ugye a Gymnopédiák, ahogyan azt is sokan megjegyezték. Erik Satieról van szó, úgy van, ő a zeneszerző, ő írta ezt a bizonyos három darab körteformában című művet, amelyet Aldo Ciccolini előadásában meg is hallgattunk, de ez csak a kérdés egyik része volt. A másik az az, hogy vajon mi is annak a Stravinsky balettnek címe, amelynek zenéjében Pergolesi dallamai jelennek meg, és ugye az is egy olyan balett, amelyhez szintén Picasso készítette a jelmezeket, díszleteket, és a Commedia dell'arte figurái is megjelennek ebben a darabban. Pulcinelláról van szó, ezt is nagyon sokan helyesen írták. Erik Satie és a Pulcinella volt tehát a helyes válasz, és még egy gondolat Satiehoz, nem tudom, hallottak-e már az 1893-ban komponált Kellemetlenségek című darabjáról, amelynek a kottája egyetlen oldalon elfér, mivel csak egy témáról és két variációról van szó, viszont ezt a témát és két variációt 840-szer kell ismételni, úgyhogy a teljes darab előadása nagyjából 20 órát venne igénybe, hogyha megtennék. És azt hiszem, hogy volt is már rá példa, hogy megpróbálkoztak vele. Szóval Satie tényleg különleges volt. De most lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Sudár Ábel, Szabó István és Beke Imre nyerte. Zenei ajándékokat pedig Humvári Györgytől, Szalóki Zsuzsannától és Rózsa Ivántól kapunk ma délelőtt. És Humvári György nagyon ideillő zenét választott, ráadásul ritkán megjelenő zenét. Arthur Honegger Nyári pasztorálja következik most. A Francia Rádió Nemzeti Zenekarát Jean Martinon vezényli.

Ez most Oneger zenéje volt, de egy gondolattal térjünk vissza Erik Satiehoz. Köszönöm szépen egy hallgató üzenetét, aki azt írta, hogy a kolozsvári Magyar Színházban, Magyar Operában bemutatták egy 24 órás happening keretében 1997. november 8-án és 9-én ezt a bizonyos Vexations-t, a Kellemetlenségek című darabot, és váltott zongoristákkal természetesen. Hát igen, azért egy több mint 20 órás előadáson ugyanazoknak a zongoristáknak játszani, az egy kicsit megterhelő lett volna, és a Kártamini Múmia Alternatív Művészeti Fesztivál keretében rendezték meg ezt a sokáig tartó előadást. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt megtudhattuk. És amit meg most hallgattunk, Arthur Honegger nyári pasztorálja volt, a Francia Rádió Nemzeti Zenekarát Jean Martinon vezényelte. Szalóki Zsuzsanna kérése következik most, ő Liszt Ferenc Zarándok évek sorozatából az első kötet, a svájci kötet részletét kérte, azt nem írta, hogy melyiket, hallgassuk a gyönyörű szép Honvágy című darabot, Jandó Jenő zongorázik.

A 8. Honvágy című darabot hallottuk Liszt Ferenc Zarándok évek sorozatának első kötetéből, a svájci kötetből, Jandó Jenő zongorázott. És Rózsa Iván kérésével visszakanyarodunk az nagyzenekarokhoz, a szimfonikus zenekarokhoz, és meghallgatjuk Jean Sibelius 5. szimfóniájának 3. tételét, a Birminghami Szimfonikus Zenekart, Simon Rattle

0: Jean Sibelius 5. szimfóniájának 3. tételét hallottuk, a Birminghami Szimfonikus Zenekart Simon Rattle vezényelte, és ezzel teljes a ma délelőtti játék. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2 perc múlva lesz 11:12. A mai műsorban volt már Pörti lány, most jöjjön az Árli lány. Francesco Cilea az Árli lány című operájának 2. felvonásából hallgatjuk Federico románcát. Jonas Kaufmann énekel, a római Szent Cecília zenekart Antonio Papano vezényli.

Francesco Cilea az Árli lány című operájának részletét Jonas Kaufmann énekelte. Most pedig hallgassuk Bartók Béla zenéjét és az Opus 4-es második szvit második tételét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén Erdélyi Miklós.

0: Bartók Béla második szvittjének második tételét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarától hallottuk Erdélyi Miklós vezényletével, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a Váci régi zenei napokról beszélgetünk.
2: Ennek a fesztiválnak és a kurzusnak hagyományosan a tematikájának a közepében a barokk zene áll. Ebben az évben kibővítjük ezt a bécsi klasszika és a romantika irányába is.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Alessandro Scarlatti, Szent Teodózia mártíromsága című két részes oratóriumát hallgathatják meg. A mű a küzdelmes isteni és emberi szeretetet állítja a középpontba. A korai, nápolyi és római zenei hagyományokat ötvözve, most énekes szólisták és az Al-Aire Español régi zenei együttes szólaltatja meg. Vezényel Eduardo López Banzo. Barokk oratórium. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
4: Érdekességekkel.
5: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
4: Ismeretszerzéssel.
6: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
4: És sok-sok kulturális értékkel.
7: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
4: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra 30 perc. Évfordulók. Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban egy méltatlanul elfeledett művészre emlékezünk. 1894-ben született, és 50 éve, 1976. január 5-én hunyt el Herz Otto zongoraművész, aki bár jogi tanulmányokat is végzett, a zenében találta meg hivatását, elsősorban mint zongorakísérő vált világhírűvé, de közreműködött számos zenekari hangversenyen is, és szonáta partnere volt sok hegedűsnek és csellistának. 1939-től élt Amerikában, 1940-től 56-ig a Manhattan School of Music professzora, majd társigazgatója és alelnöke volt. Ám élete végéig örömmel látogatott haza, amilyen gyakran csak tehette. 4 évvel halála előtt, 1972-ben zsűritagként vett részt a Magyar Televízió Kodály emlékversenyén. De 1969-ben is járt Magyarországon, Meixner Mihály kérésére akkor adott több mint 2 órás interjút a rádiónak. Ebből az anyagból szemezgetünk a mai műsorban.
8: Eperjesen születtem. Hát az édesapám katonaorvos volt, az azt jelentette, hogy a régi osztrák-magyar monarchiában helyről helyre transferálták, úgy körülbelül 5-6 év volt egy hely. Úgyhogy én elemibe Lőcsén jártam, és befejeztem Nagyszombaton, ahol gimnáziumot is, az első 2 gimnáziumi évet töltöttem. Na mostan egy fél évvel halála előtt Kodály Zoltán és a Sárika nálunk voltak New Yorkban, és akkor ezt valahogy megemlítettem, hogy Nagyszombaton jártam a jezsuita gimnáziumban 2 évig. Hát persze kisült, hogy ő is, én tudtam, ő is ott járt gimnáziumban, és amilyen valószínűtlennek hangzik, ő jóval előbb járt, hát idősebb volt, mint én. Nagyon sok közös tanárt találtunk. A latin tanár ugyanaz volt, a földrajz tanár ugyanaz volt, és a természetrajzi tanár ugyanaz volt. Tehát nagyon kedves emlék volt Kodály Zoltánnal. Már most, ami a zenei nevelést illeti, ez egy kicsi unortodox volt, hogy úgy mondjam. Én már Nagyszombaton tanultam egy nagyon kiváló zongoratanárnőnél 2 évig, és aztán Prágában ugyancsak egy kitűnő tanárnőnél. Nagyon sokat tanultam édesanyámtól, aki nagyon muzikális volt, akivel sokat négykezeztem. Onnan van az én nagy lapról való játszási készségem, mert átvettük az egész zenekari kamarazene irodalmat, csak úgy átjátszottuk az összes Beethoven szimfóniákat, egyéb szimfóniákat első kézből így ismertem meg édesanyámmal való négykezes játékkal. amik ott a kezembe került, zongora irodalom és opera irodalom, a legújabb Strauss operák akkor jöttek ki, mindjárt az első héten megvoltak ott, és elejétől végig eljátszottam. De már mostan a komolyabb zenei tanulmány ez így jött létre. És hát abban a szerencsében részesültem, hogy Prágában 3 évig Prága legnagyobb és legelső zongora tanárjánál tanultam. Ez a tanár a prágai cseh konzervatórium akkoriban rektora volt, Karel Hofmeister. Na, de hát aztán mégis egyetemet kellett választani, és hát édesapám kívánságára jogász lettem. Nagyon jól sikerült az is, kitüntetéssel raktam le az alapvizsgáimat, és a legutolsó magyar lehetőséget még igénybe vettem Pozsonyban, és ott letettem az államtudományi szigorlatokat, úgyhogy államtudományi doktor lettem. Prága után édesapámat Innsbruckba helyezték, és a háborúban is önkéntes voltam, az első világháborúban előbb 3 hónapig császárvadász voltam Innsbruckban, és aztán a Kassai Hadbíróságnál voltam. Ezen idő alatt a Kassai Hadbíróságnál egyik koncertet a másik után kísértem. Már azelőtt játszottam sokat a Kassai Szimfonikus Zenekarral, játszottam Mozart koncerteket, Beethoven, B-dur koncertet, Mendelssohn Capriccio Brillant, mindenfélét játszottam. De aki művész jött, azt már akkor 17-ben kísértem Kassán. Például egyszer Tomán Pista volt ottan, és a Beethoven S-dur koncertet játszotta, és én kísértem második zongorán. Egyszer 19-ben megjelent egy házaspár Kassáról a lakásomon, és tisztelettel megkértek, hogy a csoda gyerek fiúkat, 14 éves lehetett, nem kísérni, mert első koncertjén Eperjesen, és utána Kassán. Ezt a kisfiút úgy hitták, hogy Zatureczky Ede.
0: Ha nem is Zatureczky felvételt hallgatunk, de mindenképp az ő hatását, hiszen az ő tanítványa volt Kovács Dénes, aki mellett Herz Ottó zongorázik. Mozart 304-es köhögjegyzékszámú é-moll szonátájának első tételéből hallunk részletet.

0: Még egy kicsit maradjunk Zatureczky Edénél. Herzottó zongoraművész most arról mesél, hogy az első önálló hegedűestjére készülő Zatureczky őt kérte fel zongora kísérőjének.
1: Zatureczky Ede abban az időben Hubay Jenő kedvenc növendéke volt. És kitűzték az első önálló hangversenyét a Vigadó nagytermében 1924. november 20-án. És ő engem ajánlott kísérőnek, a teljesen ismeretlen új, mondjuk greenhorn-t embert, és Hubay kézzel lábbal kapálózott ellene, amit én nem vertek rossz véve tőle, aztán nagyon meghitt barátja lettem később Hubay Jenőnek, de hogy ő a kedvenc növendékének bemutatkozó hangversenyén a Vigadóban félt egy új, ismeretlen kísérőtől, azt nem tudom rossz néven venni. De Zatureczky Ede ragaszkodott hozzá. Megvolt a koncert, és hála Istennek jól ment. Neki gyönyörű kritikái voltak, nekem gyönyörű kritikáim voltak, és ezt életemben nem fogom elfelejteni Zatureczky Edének. Ő volt az én első koncertem Budapesten. Utána semmi. Kitűnő kritikák és semmi. Aztán véletlen szerencse folytán, március 6-án, 25-ben, és március 8-án két legnagyobb sztárt, és azt mondtam, most aztán vagy, most megmutatom, hogy tudok-e valamit, vagy sem. A március 6-i koncert Paul Bender volt, a Bayreuthi Wotan és a Metropolitannak a Wotanja, szóval a világ egyik legnagyobb bassbaritonja, és március 8-án jött a második sztár, Picaver. Egészen másfajta énekes, mint Bender, és az épp jól ment. Így kezdődött, és a többit nem kell elmondanom. Befutottam, és akkor egyik jött a másik után.
0: Herzottó számára egész pályafutása során nagyon fontosak voltak a magyar művészek. A következő felvételen egy Kodály dalban Palló Imre mellett zongorázik.

0: Mai műsorunkban az 50 éve elhunyt Herz Ottóra, világhírű művészek zseniális zongora kísérőjére emlékezünk. A folytatásban a zongora kísérő mesterségről beszél a kiváló művész.
1: Én igen gyakran nagy különbséget tettem aközött, hogy jól kísérni és jó kísérőnek lenni. Ha valaki jól kísér, attól még nem jó kísérő. De nézzük meg előbb azt, hogy mit jelent az, hogy jól kísérni. Ehhez rengeteg kvalitás szükséges, de mondjuk a két alapvető tulajdonság az, hogy az embernek érzéke legyen összjáték iránt, alkalmazkodás, de nem csak alkalmazkodás, néha vezetés is. És a másik az, hogy egy kicsit zongorázni kell tudni. Hogy ezt egy kicsit megvilágítsam, egy pár nevet említenék. Úgy általában véve a nagy zongoraművészek nem igen tudnak kísérni. Nem tudnak. Egyszer leülnek, hogy valakit kísérjenek, egész furcsa dolgok történnek, nevetséges dolgok történnek, de vannak kivételek. Például két zongoraművész él Bécsben, aki elsőrangú kísérő egyúttal. Az egyik Friedrich Gulda, akinek van például egy leveze Hilde Güdnel, kitűnően kíséri. És a másik Jörg Demus, akinek egy-két lemezét ismerem, mert a Fischer Discoval vannak lemezei. Minden esetre ezek zongora művészek, szólisták, akik tudnak kísérni. Aztán nézzük a másik végletet. A nagy karmesterek közül, akiknek hát minden érzékük megvan az összjátékra. És hát annyi zongora koncert, hegedű koncert, selvo koncert van, ahol aztán igazán kísérniük kell. És hát operában is, akár mennyire vezet egy operai karmester, azért néha mégis kísérni is kell. Mert hogyha egy énekes siet, mert nincs elég lélegzete, és a karmester ragaszkodnék a tempózás, akkor nagy baj volna. Tehát muszáj tudni kísérni. Na, ha mostan ezeket leültetjük zongorához, akkor rendszerint szintén katasztrófa van. De vannak itt is dicsérendő kivételek. A régebbiek közül én gyakran hallottam zongorázni a nagy karmesterek közül Bruno Waltert, Klemperert, Fritz Buscht. Első rangú zongorista mind a három. A maiak közül szintén van kettő, akiről tudom, hogy első rangú zongorista. Az egyik Szél György, aki Szigetivel játszott Mozart szonátát lemezre, és mind a két Mozart zongorakvartettet játszott a lemezre. Ja, ha már Szél Györgynél tartunk. Életemben először hallottam Bronislav Hubermannt, a hegedű művész, a nagy-nagy hegedű művész, 1910-ben Prágában, a Német Filharmóniával. Hubermann ezen az estén játszotta a Csajkovszki koncertet és a Goldmark koncertet, és közben egy 14 éves fiúcskának adott alkalmat egy zongoristának, hogy fellépjen. Zokniban lépett fel, és eljátszotta a Chopin F-moll koncertet, ez Szél György volt, 14 éves korában. És még ráadást is adott, a Chopin Fantasy Impromptu-t játszott a ráadásot, Szél Gyuri. Hát szóval Szél nagy karmester, nagyszerű zongorista. Tehát evel mostan azt állapítottuk meg, hogy egymagában az a tehetség, hogy valaki jó összjátékos, még nem kísérő, hanem tud zongorázni. És egy zongoraművés szintén nem kísérő, hanem tud összjátékot. Ha mind a kettőt tud valaki, jó összjáték érzéke van, és jól zongorázik, akkor jól kísér. De attól még nem egy jó kísérő, mert ha jó kísérőt veszünk, mint pályát, akkor ehhez egy egész csomó más kvalitási szükség. Lélek jelenlét az első. Az is fontos, hogy milyen a fellépése. Szerénynek kell lennie, nem szabad túl szerénynek lennie. Hozzá kell szokni a luxushoz, hogyha a luxus szállodákba viszik. Hozzá kell szokni a rossz közlekedéshez, rossz koszthoz, rossz szálláshoz, hogyha az van. És hogyha az a szólista Isten mentsen, és ez gyakran előfordul valami nagy baklövést követel, akkor azt simítani kell tudni, és vannak kísérők, akik ilyenkor ilyet arccal ránéznek a közönségre, vagy pedig a művészre, és az azonnal látja, hogy valami szörnyű baj történt. Én meglehetős hírnevet szereztem avval, hogy én ezt nem tettem, hanem mint a legtermészetesebb dolog, úgynevezett plépofával tovább mentem, vagy ugrottam, vagy ilyes valamit csináltam. Na, aztán még egy néhány kvalitás kell, például akár lapról kell tudni olvasni, és transponálni kell tudni, pláne ha az ember énekeseket kísér.
0: Következzék egy másik nagy magyar énekes, és ismét egy Kodály dal, Basilides Mária és Herz Ottó felvételét halljuk.

0: Herz Ottó zongoraművész most saját példákkal illusztrálja, milyen váratlan helyzetekbe kerülhet egy zongora kísérő.
1: Első koncertem Yehudi Menuhinnal Akron, Ohio-ban volt. Nem volt megbeszélve, ő valahonnan máshonnan jött, én meg New Yorkból jöttem. Nem volt megbeszélve, hogy mikor érkezünk meg, de én minden esetre hálókocsival mentem előző este, és reggel letelepettem a szállodában, gondoltam, hát Menuhin valamikor el fog jönni, soha életemben nem játszottam vele, soha. Hát csak kell próbálni. Már mostan annyit tudtam, hogy Menuhin abban az időben neki a legjobb barátja Doráti Antal volt. Koncertek között, akár hol volt, ha volt egy szabad napja, akkor Dallasba ment, Texasba, ahol Doráti Tóni akkor karmester volt. Nyilván most is ott volt, de én reggel ott voltam Akronban, és Menuhin nem volt ott. Jött a dél, akkor se volt ott, délután se volt ott. Akkor kezdtem egy kicsit ideges lenni, mert azért az első száma a koncertnek a Kreutzer szonátá volt Beethoven. Nem mondom, minden hangja az ujjamban volt, de hát Menuhinnal sose játszottam. És a második szám volt a Mendelssohn koncert. És szünet után jött aztán egy csomó apróság, hát ezek között rendszerint vannak szintén nehéz dolgok, sőt, nagyon nehéz, azt hiszem valami Stravinsky is volt. Ugye az 7 óra, 8:30-kor kezdődik a koncert, és a Menuhin nem volt ott. Kellemetlenül éreztem magam, és akkor 7:30-kor felhívott, és meghívott a szobájába, ahol osztrigát evett, és nem tudom, mi mindent. Jól bevacsorázott. When are we going to rehearse? You know, the Kreutzer szonáta. Az volt a válasz, kérdezem, mikor fogunk próbálni? Hát maga ismeri a Kreutzer szonátát, azt mondom, igen, de hát nem játszottuk együtt, fog menni. Hát ment. Sőt, nagyon kitűnően ment. Játszottam próba nélkül, az első játszásommal Menuhinon játszottam próba nélkül. Hála Istennek, ő kezdi 4 taktussal, úgyhogy egy kicsikét le lehet nyugodni. Volt a Kreutzer szonáta, és utána a Mendelssohn koncert, és utána a további program. Hát szóval hiába jó összjáték érzéke van valakinek, és jó zongorista valaki mondjuk, az még nem elég. Ilyenfajta lélekjelenlét kell, és ilyenfajta megérzés. Ez az egyik eset. A másik eset, ez ennél sokkal cifrább. Ez a világhírű finn baritonnal történt, Helge Lindberggel. Volt vele több koncertem, Pesten is, Budapesten is. De az első koncertem vele Pécsett volt. És nem tudtam biztosan, mi a program. A programnak egy részét közölték velem. A többit nem. Én megint ott voltam reggel Pécsett. De ő még este se jött. De a koncertre megjött, és amikor kimentünk a pódiumra, akkor mutatkoztunk be egymásnak. Hát rendben van, ott van sok dolog volt, hát eléggé ismertem már akkor is az énekirodalmat, koncertirodalmat, de a leggyönyörűbb az volt, hogy az egyik ráadás, amit aztán igazán nem tudhattam, hogy mi lesz, volt 2 ráadás, és a harmadik ráadásnak, hát ezt maga fogja tudni, írott kottát adott, nem emlékszem, hogy mi volt, írott kottát, presto, de ugye egy hanggal mélyebben tudom csinálni. Ez volt, és ezt megcsináltam. Hogy azt nem tudom, de muszáj volt megcsinálni. Írott kotta, presto, egy hanggal le. Hát ilyen dolgok is előfordulnak.
0: Befejezésül egy történet Herz Ottótól, attól a művésztől, aki az utolsók egyike volt, aki időt tölthetett Dohnányi Ernővel.
1: Dohnányi Ernővel elég gyakran voltam, meglátogattam őt Floridában is, Tallahassee-ban, és ott bemutatta nekem a Vázsonyi Bálintot, akit röviddel azelőtt hozott be, 1959-ben. És hát nagyon-nagyon tetszett Vázsonyi Bálint, aki most Dohnányiról ír egy életrajzot. És aztán 6 nappal a halála előtt Dohnányi az én zongorámon gyakorolt New Yorkban, éppen felvett a saját műveit, amit addig nem adtak elő, és azt hiszem 2 vagy 3 Beethoven szonátát is, és aztán az egy olyan nagyon szerencsétlen eset volt, hogy hideg stúdióban játszott, és aztán lehallgatta nagyon lelkiismeretesen egy túlfűtött lehallgatószobában, szóval meghűlt tüdőgyulladást kapott, és hát így vége volt. Eljátszotta egy kis ismerősünknek, ahol véletlen lejött a Gerbai Marica aznap, amikor egyszer gyakorolt, és annak a lánya is, és hát azok nagyon oda voltak, hogy a Dohnányi Ernő, és egy autogramot kért, és eljátszotta a Führer Elisét, Beethoven Führer Elisét nekik, nálunk, és hát az nagyon szép volt. A világ egyik legnehezebb darabja, és a legnagyobb katasztrófa, hogy minden gyerek játsza, de hogy? Hát Dohnányi, az egy csodálatos dolog volt.

0: Világsztárok zongora kísérője, Herz Ottó zongoraművész emlékét idéztük a mai műsorban, aki 50 éve, életének 82. évében hunyt el New Yorkban. Herz Ottó, aki gyakran visszajárt Magyarországra, 1969-ben adott interjút a rádiónak. A beszélgetés részletei mellett a művész felvételeit hallgattuk, a műsor végén Weiner Leó lakodalmasát, amelyet Starker János partnereként játszott Herz Ottó. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. január 12-i műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány-Stratmann László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtotta be a kormány. A két éve létrehozott egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika is érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddé félig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balajt Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. Rendkívüli hőség van, és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az ország egész területén érvényes lesz a tűzgyújtási tilalom. Tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt a francia hőségrekord. Tegnap Bordeaux közelében 44,3 fokot mértek. Ma 40 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani az ország nyugati és középső felének nagy részén. A hőség megterheli a hálózatokat is. Bretagne-ban több tízezren maradtak áram nélkül egy technikai probléma miatt. Párizsban az Eiffel-torony és a Louvre rövidített nyitvatartást jelentett be, már délután 4-kor bezárnak a kánikula miatt. Itthon szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak gomoly felhők az égen. Egy-egy zápor zivatar délen fordulhat elő. A szél sok felé megélénkül, nagyon erős az UV-sugárzás. A hőmérséklet napközben 31 és 35, késő este 19 és 29 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
2: Ökrös Csabáról, a táncház mozgalom meghatározó prímás egyéniségéről szól mai műsorunk, aki 2019. júniusában hunyt el. Ma ráemlékezünk. Ő volt az első olyan prímás a táncház mozgalomban, akinek a játéka szinte tökéletesen visszaadta az addig csak falusi prímásoktól hallott játékmódot és stílust. Legendás lemezfelvételeket készített elsősorban az Ökrös és az Új Stílus zenekarral, ezekből szemezgetünk ma. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is, Balogh Évát hallják. Kezdjünk két olyan kalotaszegi hajnali nótával, melyek Berecz András énekesnek, az Ökrös és az Új Stílus zenekarnak köszönhetően kerültek be a táncházas mulatságok közkedvelt énekei közé.

Az Ökrös és az Új Stílus zenekar kalotaszegi hajnali nótái hangzottak el, Berecz András énekelt. Ökrös Csaba akkor legjobb táncegyütteseinek muzsikált, a Bartók táncegyüttes, majd pedig az abban az időben Timár Sándor által vezetett állami népi együttes után a valódi zenei önállóságot és az alkotás lehetőségét az 1986-ban alakult Kodály Kamara táncegyüttes hozta el számára. Az együttes zenekara az Új Stílus együttes volt. Az Ökrös Csaba, Fekete Antal, Pénzes Géza, Adorján István alkotta bandához csatlakozott később Berecz András, aki akkoriban még elsősorban énekes előadó volt. A névötletet a Fekete Antal Puma által 1976-ban Kalotaszegen Varga Ferenc Csipás Prímással készített felvétel adta, amelyben többnyire új stílusú csárdások dallamai szerepeltek. Addig a táncház mozgalom zenészei a népzenetudósok javaslatai nyomán igyekeztek a régebbinek, és így értékesebbnek tartott dallamokból válogatni. A zenekar ugyanakkor ezzel egyenrangú válogatási szemponttá kívánta tenni a dallamok és a játékmód esztétikai értékét is, régiségüktől függetlenül is, ezért vették fel az új stílus nevet. Most egy 1983-as felvétel következik, kalotaszegi legényeseket játszik Ökrös Csaba, Fekete Antal és Pénzes Géza.

az új stílus zenekar kalotaszegi legényes dallamokat játszott. 1986-ban Ökrös Csaba új zenekart alapított Molnár Miklós hegedűssel és Kelemen László brácsással, Ökrös zenekar névem. A végleges felállás Mester László brácsás és Dór Róbert bőgős csatlakozásával alakult ki. 6 saját lemezük jelent meg, továbbá 2 közös lemez Kallós Zoltánnal, egy pedig Neti Sanyi kalotaszegi prímással. Sok kiváló énekessel muzsikáltak együtt, többek között Sebestyén Mártával, Berec Andrással, Szalóki Ágival, Herzku Ágnessel, Balogh Kálmán cimbalmos pedig 10 évig volt állandó vendégük. 1997-ben jelent meg a Bonchida 3-szor című lemez Kelemen László szerkesztésében és kiadásában, melyen az erdélyi Kisszamos mentén fekvő Bonchida gazdag népzenei hagyományából válogat, külön választva az ott élő magyarok, románok és cigányok népzenéjét. A Kisszamos mente és a mezőség jellegzetes férfi táncai a lassabb tempójú ritka és a gyorsabb sűrű magyar. Ez hallható a következő hosszabb összeállítás első részében, és míg a lassú magyarban énekelt dallamok is találhatók, a sűrű kizárólag hangszeres. Ezt a páros táncokhoz játszott csárdás dallamok követik, melyek között régi és új stílusú népdalokat vegyesen találunk.

0: kedves hallgatóink! Ma Ökrös Csaba primásra emlékeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is búcsúzom. Balogh Évát hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a szerkesztő Seidl Dénes nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Concerto Budapest hangversenyét közvetítjük egy 2024-es felvételről, amely a MIPA-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült. Vezényel Keller András, közreműködik Augustin Hadelich hegedűművész, aki elsőként Ludwig van Beethoven D-dur hegedűversenyét játsza.

Ludwig van Beethoven D-dur hegedű versenyét hallották Augustin Hadelich szólójával. A hegedű művész két ráadást is adott, mind a kettő saját átirat. Elsőként Erwin T. Rose, Orange Blossom Special.

Elhangzott Carlos Gardel Por una cabeza. Augustin Hadelich játszott hegedűn. Kedves hallgatóink, a Concerto Budapest hangversenyét közvetítjük felvételről a Műpából. Vezényel Keller András. Most kérem, hallgassák meg Gustav Mahler 5. cis-moll szimfóniáját.

0: Gustav Mahler 5. cis-moll szimfóniáját hallották. A Koncertó Budapest hangversenyét közvetítettük, vezényelt Keller András. Hegedűn közreműködött Augustin Hadelich. A felvétel a Műpában, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2024. május 28-án készült. A zenei rendező Alpár Tibor, a hangmérnök Monoki Miklós, a szerkesztő Szejdl Dénes volt.
1: Műsorajánló. Csütörtök kora délután a nyíregyházi Kántémusz kórus vegyes kara énekel. Reneszánsz madrigálok és kortárs magyar szerzők világi kompozíciói szólnak. Közreműködik Balga Gabriella, Tokodi Gábor és Szemenyei János. A karmester Szabó Soma. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncertműsorunkat. Edvard Grieg ámol zongora versenyét hallják most Jean Bion szólójával. A MÁV szimfonikus zenekart Johannes Wildner vezényli. A felvétel 2005. november 25-én a Zeneakadémia nagytermében készült.

0: Edvard Grieg ámol zongora versenyét hallották Jean Bion szólójával. A MÁV szimfonikus zenekart Johannes Wildner vezényelte. A felvétel 2005. november 25-én a Zeneakadémia nagytermében készült. A hangmérnök Mosó Endre és Mátyus Otto, a zenei rendező Acél Péter és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a Váci régi zenei napokról beszélgetünk.
2: Ennek a fesztiválnak és a kurzusnak hagyományosan a tematikájának a közepében a barokk zene áll. Ebben az évben kibővítjük ezt a bécsi klasszika és a romantika irányába is.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garamé Zsuzsa. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balait Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automat

0: alatt a öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 településen keletkezett korlátozó intézkedéseket bevezetni. A Tiszapárt benyújtotta az ügynökakták megnyitására szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14 előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő héten megtárgyalják a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre ismét napirendi ülést kezdeményezett, rendkívülit. A 6 előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a polgármesterek vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány is. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termék várható, termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Pénteken kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál. Az esemény 9 napja alatt több mint 20 versenyelőadást mutatnak be a szakmai zsűrinek, a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai, a díszvendég a 80. jubileumát ünneplő Marosvásárhelyi Tompa Miklós társulat lesz. A repertoár klasszikus és kortárs műveket, monodrámákat, zenés és kísérleti előadásokat is felvonultat, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
2: Kovács Sándor köszönt önöket, zenei szerkesztőnk Csík Gabriella, a műsor szerkesztője Weisz Gábor, hangmérnökünk Padi Géza, 06 30 30 30 160, illetve Muzsikáló délután kukac.radio.hu, így üzenhetnek nekünk. Pisztrángötössel kezdjük, nagyon híres mű, bár nem ez a leghíresebb tétel, amit most felidézünk, mert ez nem más, mint a szkercó, vagyis a harmadik az öt közül. Rudolf Serkin és művész társai játszanak.

Schubert Pisztrán ötöséből a Scherzo tétel, vagyis a harmadik hangzott el Rudolf Serkinnel és művésztársaival. Pisztránk, nekem két olyan helység jut eszembe Magyarországon, ahol nagyon jó pisztrángot lehet kapni, és ott hát kvázi tenyésztik a pisztrángot. Mind a két helységnél kisvasút is van. Kíváncsi vagyok, hogy hányan találják ezt el, hogy hol van kisvasút is, meg pisztráng is. Handel-lel folytatjuk. Örül a király. Ez egy anthem, ahogy magyarul mondjuk, vagyis egy ilyen anglikán antifónaszerű, szokták az antifóna szóról származtatni, de ez nem egészen stimmel, speciál. Két tételét idézzük fel ennek, egyébként négy ilyet írt II. György koronázására Handel. Azért négyet, mert egy nagyon hosszú koronázási szertartás, több óra, azt hiszem 4 óra legalább, és azóta minden király vagy királynő koronázásán ezt végigjátsszák, most is megtörtént ez. A négy közül mi most a harmadiknak két tételét idézzük, a Concert Spirituellel Hervé Niki, a karmester.

Nem lennék király. 4 órát ott állni, míg megkoronáznak, azért ez elég borzasztó. Handel egyik ilyen anthemjét hallottuk a 4 közül, Örül a király, így kezdődik ennek a szövege. A Concert Spirituel játszott, Hervé Niké vezényelt. Sok mondani valom van, egyrészt egy kedves hallgató a Balatonról azt írta, hogy nagyon barátságos hattyúkat látott. Igen, én is láttam hattyúkat, meglehetősen sokat. Ugye az volt a hír, hogy a hattyúk szinte kihaltak a Balatonból, hála Isten, ez nem igaz. Elég sokat láttam. Most kacsát láttam kevesebbet, mint tavaly, de azért láttam, és kócsagot is láttam, és persze sirályt is, tehát nincs nagy baj, azon kívül, hogy a Balaton ma már 76 centi, ami elég borzasztó. Na, és akkor itt a Pisztánggal kapcsolatos dolgok. Szilvásvárad és Lilafüred, ez a kettő, illetve Garadna, az tulajdonképpen ugyanaz. Van, aki Visegrádot ír, igen, igen, de ott nincs kisvasút. Volt egyébként, valamikor volt kisvasút, és valami állomás épülete meg is van. És mást is írt, Tapolcát írt valaki, az szerintem nem stimmel, az egy tévedés lehet. No, Csajkovszkival folytatjuk, az Anyegimből következik a Keringő, az orosz szimfonikus zenekart Jevgenyi Szvetlánov vezényli.

Ez volt a keringő az anyagimből, az orosz szimfonikus zenekart Jevgenyi Szvetlanov vezényelte. Többen írják, hogy Tapolcán is van pisztrángos, de kisvasút nincs, illetve az az érdekes, hogy volt 1982-ig a Diszeli kőbányával kötötte össze Tapolcát, ezt írja az egyik kedves hallgató, és én természetesen hiszek neki, de most már nincs kisvasút. Egyébként érdekes, hogy Kőkaput is írt az egyik kedves hallgató. Hát ott van kisvasút, van tó, hogy pisztrángban az őszintén szóval nem tudom, de ez a Pálháza Kőkapu vasút, ez nagyon mélyen benne maradt az emlékemben, mert valamikor ilyen tévéműsorokat is csináltam, illetve hát velem csináltak bizonyos műsorokat, és egyszer ilyen Pálházán is volt egy műsor, és oda kellett állnom, ott ki van állítva egy ilyen használaton kívüli kis gőzmozdony. És ez nagyon aranyos volt, és odaálltam, és elém állt a kamera, és ott kellett egy felkonferáló szöveget mondanom, ami nagyon viccesen sikeredett, mert kiderült, hogy egy darásfészek van a mozdony kéményében, úgyhogy nem tudtuk használni. Johann Stamitza, folytatjuk a D-dur trombita verseny első tételét, játsza Hakan Hardenberger piccolo trombitán, ez valamivel kisebb, mint a pohár és a korsó trombita, és a Szent Martin de Fiskamara zenekart hallják mellette.

0: Johann Stamitz D-dur trombita versenyének a nyitó tétele hangzott el. Hakan Hardenberger játszott piccolo trombitán, a St. Martin the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényelte. Másfél perccel múlt 3:45.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy új dupla CD-t ajánlok figyelmükbe, Bach művek hangzanak ezen el, olyan Bach művek, amelyek vagy Vivaldi, vagy a Marcello testvérek zenéjéből készültek átiratként, vagy valamilyen itáliai hatást mutatnak. Például ilyen itáliai hatást mutat az A-dur oboa d'amore verseny, aminek most a nyitó tételét játsza Emmanuel Laporte és a Gli Inconnyiti együttes.

Ez volt Johann Sebastian Bach A-dur oboldamóra versenyének a nyitótétele. Érdekes esete ez, mert ez egy olyan versenymű, aminek a zongora, vagyis hát csembaló változata maradt meg, és az alapján zenetudósok azt sejtették, hogy ez eredetileg egy oboldamóra verseny lett volna, és visszaírták oboldamórére, mert ilyenek a zenetudósok, kérem szépen, előttük semmi nem marad rejtve, mindent ki tudnak találni, a zeneszerzők legrejtettebb gondolatait is. Emmanuel Laporte és a Incognito együttes játszott, Amadine Beyer volt a karmester. Riásra azt, ha folytatjuk, az Intermezzo-ból következik az álmodozás a kandallónál, egy színpadi mű, és ebből jön az álmodozás a kandallónál a Tokiói Filharmonikus Zenekarra Friedrich Haider vezényel.

Ez volt az álmodozás a Kandallónál, egy szép hangszeres részlet Richard Strauss Intermezzo című operájában, vagy színpadi darabjából. A tokiói filharmonikus zenekart Friedrich Haider vezényelte. Kérem szépen, ma nemzeti ünnepe van egy országnak, nem mondom meg, hogy milyen ország, a napünnepet tartják ott, és az az érdekesség, hogy ebben az országban van egy nagyon nevezetes részlet, Pacsakutek Jupanka király parancsára az 1400-as évek közepén, ugye Jupanka király 38-71-ig uralkodott, csináltak egy ilyen városszerűséget egy hegyen, amit aztán 1570 körül egyszerre fogták magukat és elhagyták. Azóta is egy hihetetlen nevezetesség, de csak gyalog lehet megközelíteni egy ilyen nagyon keskeny kis úton, ahol óriási szakadékok vannak. Melyik lehet ez az ország, ahol Pacsakutek Jupanka uralkodott valamikor, és ő építetett egy ilyen csodát, amit ma mindenki megbámul? Míg ezen gondolkodnak, Beethoven D-dur szonátája szól, Opus 10 numero 3, a Presto tétel, vagyis az első, Fischerani zongorázik.

Beethoven opusz 10 numero 3-as D-dur szonátájának a nyitótételét játszotta Fischer Anni. Még várom a választ erre a bizonyos Pacsakutek Jupanka király által megépítetett fantasztikus ilyen városszerűségre egy hegytetőn, amit 1570 körül aztán hirtelen mindenki elhagyott, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mire szolgált. És egy kis vonatféle megy egy darabig ott, és aztán gyalogolni kell egy nagyon-nagyon nehéz úton. Én még nem voltam ott, csak olvastam róla. Ugye libasorba mennek az emberek, és aztán ott van egy csoda lényegében. Nem tudják, hogy mire szolgált. De kíváncsi vagyok, hogy hányan találják. Egy olyan országban van, ahol most nemzeti ünnep van. A nap ünnepét tartják ebben az országban. Vivaldival folytatjuk az Ezdur hegedű verseny harmadik tételét. Nicola Benedetti és a Benedetti Barokk Orkesztra játszott.

Vivaldi Ezdur hegedű versenyének harmadik tétel hangzott el Nicola Benedettivel és a Benedetti Barokk Zenekarral, és akkor most már válasz erre a kérdésre. Perúnak van nemzeti ünnepe, és ugye az inkáknak van az a híres építménye, amit Machu Picchu-nak, így kell kérni, Machu Picchu, Picchu-nak mondja mindenki, de Picchu-nak kell mondani. Ott van ez a fantasztikus, hát én csak képekről ismerem, de lenyűgöző építmény, csoda. Peru, Peru. Kérem szépen, egy Verdi opera Peruba játszódik. Melyik ez? Ha már Verdi opera és Peru, most következik egy Verdi opera, ami nem Peruba játszódik, ez a Don Carlos Eboli áriáját hallják Marton Évával.

0: Hát megértem az üvöltést, hát fantasztikus volt Marton Éva, Evoli áriáját énekelte Verdi Don Carlosából, 1 perccel múlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: És akkor még a Perúval kapcsolatos Verdi operáról, Alcira. Nem nagyon játsszák, de játszották nálunk is, így a Zeneakadémián emlékszem egy koncertszerű előadás, ami nagyon jó volt, és érdekes. Kulturális hírek. A Kékszakálló Herceg Vára című operát láthatja a Mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház közönsége. Patkónak hívják, Lovas és Szabadtéri. Érdekes. Június 26-án pénteken este 8:30-tól. A szenírozott előadás női főszerepét Temesi Mária, Liszt, Bartók Pártai és Altisztus Díjas művész alakítja. Vele beszélgetett Beslin Anita.
2: Lőkösházán a Bréda kastélyban éppen Bartók Béla születésének 145. évfordulóján volt már egy kékszakállú koncert, és most jön az ismétlés. Beszélgetőtársam Temesi Mária művésznő, aki Judit szerepét alakítja.
3: Nagyon boldog vagyok, hogy ez a szerep is megtalált engem, mert amikor Zürichben a Verdi Állatos Bál Amélia szerepét énekeltem 2 éven át az ottani operaházban, akkor megkeresett az egyik angol menedzser, és szerette volna nekem adni a kékszakálló Judit szerepét. De az akkori tanárnőm, Adorján Ilonka néni azt mondta, hogy nem engedem még ezt a szerepet, hogy elénekelje. És én azt gondolom, hogy tényleg egy ajándék számomra ez a szerep. Lelkileg sem volt könnyű ehhez a szerephez közelíteni, de régóta a szívemben van Bartók kékszakállója. Nagyon-nagyon sokszor láttam ezt a budapesti Magyar Állami Operaházban is, és internetről is egy jó pár felvételt azóta megnéztem. Rendkívül mély, nem konkrét, hogy hol zajlik ez, kinte vagy bent, hogy az emberi lélek legbensőbb mélységeiben, vagy valóban élt ez a kékszakál Franciaországban, és valóban horrorisztikus történet, de azt gondolom, hogy Balázs Béla és Bartók Béla műve inkább a lélek bugyraiban rejlő kérdésekről és a férfinő kapcsolatának tulajdonképpen a folyamatáról, a szerelemtől a halálig, a kapcsolat haláláig szól. Nagyon sok érdekes kérdés felvetés van a műben, és mint ahogy egy költeményben sem lehet konkretizálni, ez a mű is nyitva hagy nagyon sok kérdést, és nagyon sok kérdést fölvet. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy megismerje ezt a történetet, mert a mai világban is ennek a tanulságai nagyon is alkalmazhatóak.
2: Szenikus változatban adták elő Lőkösházán, és a Mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban is zongora kísérettel zajlik majd az előadás.
3: Macelka Noémi fantasztikus, én 5 évtizedek óta ismerem, és az utóbbi években egyre gyakrabban dolgozunk együtt. Nagyon-nagyon nehéz feladat a zongoristáknak ezt a zenekari szövet kivonatot eljátszani, mind ritmikailag, mind logisztikailag, mind dallamilag. Egy csodálatos mű, amelyben benne van Bartók zsenialitása. A lelkeknek a rezdülése egészen fantasztikus módon meg van komponálva.
2: Lőkösházán Altorjai Tamás énekelte a kékszakállú szerepét, és úgy tudom, hogy Mórahalmon, a szabadtéri színpadon is ő lesz a partnere.
3: Igen, nagyon örülök, hogy Altorjai Tamás partnereként énekelhetem ezt a kékszakállót. Csodálatos hangú operaénekesről van szó. Korban is egymáshoz illőek vagyunk, és nagyon fontos mindig egy előadás megelőző próbaidőszak, és hát rendkívül jól tudtunk együtt dolgozni, mint Macelka Noémival, mind Altorjai művész úrral, hogy igazán jól beénekeljük ezt a szerepet.
2: Más lesz a rendezés Mórahalmon.
3: Teljesen más lesz, és számomra ez is egy nagyon izgalmas játék. Seres István Pipu rendezésében fogjuk előadni egy hatalmas színpadon. A rendezők olvas a sorok között, és én nagyon szeretem, amikor egy egészen más oldalról teszi hozzá azt a logisztikát, amit aztán el kell játszunk. Számomra ez egy nagyon, nagyon izgalmas rendezés. A könnyek tavában például, mintha vízen feküdnénk, Altorjai Tamás kékszakálló, én is, mint Judit, és nagyon dinamikus, azt gondolom, nagyon-nagyon jól kitalálta Seres István azt a dolgot, hogy meddig uralkodik Judit, és mikor fordul meg az 5. ajtónál. Nagyon szeretem most ezt a munkát, amely Mórahalmon fog pénteken elhangzani.
0: Következik egy részlet a Kékszakállóból, egy nagyon híres előadás részletét hallják most. Palánkai Klára és Székely Mihály a két énekes.

0: Hát egy kis részlet hangzott el a kék szakálú herceg várából. Harmadik és negyedik ajtó részletét hallották. Palánkai Klára és Székely Mihály volt a két énekes. A Filharmoniai Társaság zenekarát Ferencsik János vezényelte. És egy másik kultúrás esemény, Gyulakeszi Csigó Malom. Szombaton lesz a nyitó koncert, 27-én, 19 órakor Boros Misi zongora estje, de hát a részleteket mindjárt megtudják, Baltunek Katalinnal beszélgetett Weisz Gábor.
1: A helyszínről érdemes néhány szót ejtenünk, hiszen ez egy nagyon különös történet.
2: Hogyha nyár, akkor Balaton, és most már több mint 14 éve a Csigó Malom is felzárkózott a környék kulturális helyszínei közé, ami azért különleges, mert valóban malomként tartják számon. Műemléki neve a Csigó Malom, egy Csigó István nevű földbirtokos vásárolta meg az 1800-es évek közepén az akkori malmot az Eszterháziaktól, és itt azért már nagyon régen megszűnt a malmi tevékenység. Műemléké nyilvánították az épületet, az építtetője alapján kapta a Csigó nevet. És hát én ezt igyekeztem az elmúlt években tudatosítani, bevezetni, egy korszerű szóval élve brandként alakítottam ki, ugyanis az elmúlt több mint 100 évben nem használták a Csigó nevet, maga a Csigó család kihalt, eladták az örökösök az ingatlant az 1800-es évek végén, és attól kezdődően már el is felejtődött, hogy létezett itt egy Csigó István tulajdonos, de én amikor itt eljöttem és kitaláltam, hogy itt egy kulturális helyszínként lehet ezt a csodálatos épületet és magát a helyet feléleszteni, hasznosítani, akkor úgy gondoltam, hogy ez a műemléki név, a Csigó Malom, az márka névként is bekerülhet a kulturális palettára, és remélem, hogy ezt azóta már sokan így gondolják, hisz nagyon sokan eljönnek hozzánk évek óta.
1: Főleg

0: akkor, amikor koncertek vannak, hogy a 27-én szombaton kezdődnek az események, és egészen szeptember 12-éig lesznek hangversenyek.
1: 2013-tól szervezünk itt kamerazenei koncerteket. Egy 80-100 férőhelyes kis termet tudtunk úgy kialakítani, hogy itt kamerazenei eseményekre is sor kerülhetett. Ebben az időszakban 13 éve több mint 250 kamerakoncertre került sor, de a hely maga nem csak a zenéről, hanem a képzőművészetről is szól, hisz egész évben folyamatosan vannak képzőművészeti kiállítások, tehát ezért én összművészeti helyszínként tekintek erre a feladatra és magára a helyre. Ebben az évben a június 27-én kezdődő Boros Misi nevével fémjelzett zongoraművésszel indítjuk a koncertsorozatot. Mátsai János zenetörténész lesz a zenei házigazda, és ezt követően pedig a nyár folyamán egészen szeptember 12-éig további koncertekre kerül sor.
0: Ha már említette a képzőművészetet, ha jól tudom, akkor most a napokban nyílik ott egy időszaki kiállítás, úgyhogy erről is néhány szót kérnék.
1: Pintér Péter, a Pintér Galéria és Aukciós Ház tulajdonosa, akivel már sok éve szakmai és baráti kapcsolatban vagyunk. Múlt évben megkeresett azzal a gondolattal, kérdéssel, hogy találna itt egy olyan helységet, amit ő arra a célra átalakíthatna, ami az ő gondolatai között itt Balaton felvidéken egy impozáns, monumentális művészeti galéria lehetne, és hát megtaláltuk erre közösen azt a nagy csarnokot, amiben ő is beleszeretett, és itt éppen szombaton fog nyílni a Pintér Art Hangár néven egy fantasztikus képzőművészeti galéria, ami tulajdonképpen egy pótlása, kiegészítése mindannak, amit én a főépületben az elmúlt években szerveztem kiállításokat, tehát az alapítványnak a képzőművész kurátoraival, közösen Gábor Áronnal, Géhele Zsuzsával szerveztünk kiállításokat, illetve a Vörösvári Ákossal, az első magyar látványtár tulajdonosával közösen, és ehhez csatlakozott most Pintér Péter, aki teljesen önállóan saját vállalkozása keretében fogja itt majd működtetni ezt a galériát, és a balatoni kulturális élet egy új helyszínnel, egy új színholttal fog gazdagodni.
2: Boros Misi zongorázik, Liszt Ferenc E-dur Paganini etüdjét hallják.

Liszt Édur Paganini etüdjét játszotta Boros Mizsi. Rossinivel folytatjuk, Olasz nő Algírban, nemrég láttam az operába egyébként, Lindoro kavatinája következik most, Raúl Jiménez énekel, a Skót Kamra zenekart, Michelangelo Veltri vezényli.

Lindoro kavatinája hangzott el az Olasz nő Algirban című Rossini operából Raúl Jiménez énekelt, a skót kamarazenekart Michelangelo Vertri vezényelte. Edward Elgarral folytatjuk, az Ifjúság varázsa második suite-ből az induló következik, a londoni filharmonikus zenekarral a karmester Adrian Bault.

0: Edward Elgar az Ifjúság varázsa sorozatából, a második szétből az induló hangzott el. A londoni filharmonikus zenekart Sir Adrian Bault vezényelte, egy perc múlva fél öt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
1: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Rejtvény következik, mondom, mit lehet nyerni. Június 27 szombat, 19 óra, Balatonfüred, Vasari Galéria. 20 éves a Nemzetközi Gitárfesztivál Balatonfüreden. Az Andalusian Guitar Quartet játszik Spanyolországból ezen a koncerten. És még valami, július 1 szerda, 19.30 Vác, Barátok temploma, régi zenei napok a Filharmonia Magyarország rendezésében, tehát Barátok templomában van mindez. Lüsszi Hors furujáscsire kerül sor, Nagy Réka működik közre, Vilada Gambán, Szokos Augustin Csembalón, Telemann Faneik, Dario Castello, Bach, Hassabua Mortier művei. És van egy CD, Simon Barrere, ez egy zongorista CD-je, nagyon érdekes zongorista. Simonnak is mondhattam volna, mert odesszai születésű volt, de aztán elment az Egyesült Államokba, és ott nyilván Simonnak ejtették a nevét. 896-tól 951-ig élt, utána néztem az imént. Liszt Ezdúr zongora versenye, Hámol szonátája és a Funeral található ezen a nagyon érdekes lemezen, tehát ez egy híres zongorista, egy archív felvételt hallanak. Na most mit kell kitalálni? Három részlet következik egy műből, amelynek a mai nap adja az aktualitását. Hát ma ugye napforduló, stb. Tudják. Nem mondom ki, hogy milyen nap van, mert akkor azonnal mindenki fogja tudni. Ez a zene egyébként, a zeneszerző maga egy nyitányt írt ehhez, a darabhoz, tulajdonképpen színdarabhoz, és aztán 15 évvel később írt egy csomó más tételt, ebből a csomó másból hallják most a szkercót, a tündérek indulóját és az intermezzót, a Bambergi Szimfonikus Zenekarral, Klaas Peter Flór vezényel, a zeneszerző nevét kellene kitalálni.

Három részlet hangzott Mendelssohn Szent Ivánai Álom kísérő zenéjéből. Ugye 17 évesen írta meg a Nyitányt, és aztán 15 év múlva ezeket, amiket hallottunk, így hát még több tételt persze. A Scherzo tündérek indulója és az Intermezzo hangzott el a Bambergi Szimfonikus Zenekarral, Klaus Peter Flór vezényletével. Természetesen sokan jó megfejtést küldtek, mondom már is a nyerteseket, Hámori Olivér, Apáti Endre és Barta János. Joseph Bolognyal folytatjuk, a B-dur koncertáló vonós négyes második tétele, Aria con Variazione, következik az Arabella vonós négyes előadásában.

József Bolony Bédul koncertáló vonós négyesének a variációs második tétel hangzott el az Arabella vonós négyes előadásában. Kérem szépen, hogy a Szent Iván napja van, az előbb a Mendelzsombi is nagyon aktuális volt éppen ezért. Hát Szent Iván, nekem rögtön eszembe jutott két község Magyarországon, amelynek a nevében benne van a Szent Iván, és ezen kívül eszembe jutott egy olyan község, aminek nincs benne a Szent, hanem csak az Iván. Hát most kíváncsiak, hogy hányan tudják, hogy az Iván az hol van, melyik megyében, és hogy összeszedünk-e két Szent Ivánt, vagy esetleg többet, mert nekem nem jutott eszembe csak kettő, de kíváncsiak, hogy önöknek eszébe jut-e ez a kettő. Stravinskyval folytatjuk, Katona története, Tango, Walzer, Ragtime, a Columbia Kamarazenekart, maga a zeneszerző Igor Stravinsky vezényli.

Stravinsky műve, a katona története hangzott el, pontosabban annak egy híres részlete, a három tánc, tangó, valzer, ragtime. A Columbia zenekart a jó 80 éves Igor Stravinsky vezényelte. Ivánok, egy hallgató egészen hosszú listát írt, nagyon köszönöm neki. Alsó Szent Iván, Bakony Szent Iván, Cserhát Szent Iván, Pilis Szent Iván, én erre gondoltam, Új Szent Iván, Zala Szent Iván, ez a másik, ami nekem eszembe jutott, Győr Szent Iván, és maga Iván az pedig Répcel a környékén van, Győrmoson, Sopron megyében. Schuberttel folytatjuk az Ámor szonáta harmadik tételét, Alfred Brendel zongorázza, az Ivánokra még talán visszatérek.

0: Schubert legkorábbi ámorszonátája, három is van, abból is a harmadik tétel hangzott el, Alfred Brendel zongorázott. Még egy picit visszatérek az Ivánokra. Magyar Szent Iván, Győr Szent Iván, azt mondtam, Felső Szent Iván, sőt van egyszerűen Szent Iván is, de az speciál éppen nem Magyarországon, hanem a mai Szlovákia területén. Nézem az órát, 5 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garamé Zsuzsa. A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabály tervezetet már a jövő héten megtárgyalhatják a képviselők, miután Rov Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett. A 6 előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a polgármesterek vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítvány is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújulásáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A 200 képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztették. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Írásbeli kérdéssel fordul a Fidesz európai parlamenti delegációja az Európai Bizottsághoz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében. Dömötör Csaba EP képviselő azt mondta, szeretnék tudni, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalásokon feltételként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a kormány az elmúlt hetekben meghozott, mint például kamatstopp vagy a védett üzemanyagár kivezetése. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése. A vásárlókat arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Pénteken kezdődik az Ártiáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szókratész Védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik és a Korai Elektrik is. Az időjárásról: fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. 17 óra, 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia Zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
4: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Ezt muszáj felolvasnom, azt írja egy hallgató, fájóan hiányolom az ivános helységek listájáról egy még fejlődésben lévő társukat, Borsod Ivánkát. Hát kérem szépen, amint felnő, értesítsen, és akkor mi is bevesszük majd az ivánok közé. Dorzsákkal folytatjuk a Gémol legendát, a Balmuszi Szimfonikus Zenekar játsza José Szerebri vezényletével.

Dvořák Gémol legendáját hallották, a Bolmusi Szimfonikus Zenekarra José Celebré vezényelt. Haydn-nal folytatjuk, az Ez-dur szimfónia a 99-es számú következik. Ez a második londoni útra készült, de még itt Bécs táján írta Haydn, és akkor ment Londonba, ugye 1793-94. És hát ezt adták elő ott a második úton, először a hat közül. Az osztrák-magyar Haydn zenekart hallják, Fischer Ádám vezénye, a finálé szólal meg.

Ez volt a 99-es számú S-dur szimfónia fináléja. József Haydntól, az osztrák-magyar Haydn zenekart Fischer Ádám vezényelte. És elképzelem Londont, ugye Haydnnak fantasztikus élmény volt a nagyváros, és hát elegáns volt meg. És közben ilyen Dickens-i hősök sündörögtek ott a mellékutcákban, ilyen dörzsöltek meg, Bates Ulfik, meg ugye Fagin bandája, stb. Rettenetes kosz lehetett. Az ember hirtelen visszacsöppenne egy ilyen időszakban. Mit gondolna? Hát irigyelni az ottani angolokat, hogy Haydn zenét hallhatnak, és ugyanakkor borzasztó lehetne. Na de hát állatos hírek. Rekordszámú tarvarjú kelt ki a fővárosi állatkertben, mégpedig 15 fiúka. Ilyen nagyon vörös a fejük egyébként. Van egy pár elég furcsa madarak. Ázsiai vadkutyák érkeztek szintén a fővárosi állatkertbe. Dól, így nevezik, hogy Dól. Kíváncsi vagyok, hogy a példaképüket hogy nevezik maguk a kutyák. Dólnak nevezik ezeket. Na, az év lepkéje az a nagy tűzlepke, illetve egy különleges vendég érkezett egy balatoni étteremhez, mégpedig egy mocsári teknős. Úgy elképzelem, hogy a mocsári teknős június 16-án este egyszer csak bekopog a balatoni étterembe, és azt fogadják. És nagyon helyesen jártak el a Nemzeti Parknak. Szóltak, és hát most megvan a teknős. Jó van, mert ritkaság már ez a mocsári teknős is nálunk. És még egy még ritkább teknős, 194 éves lett Jonathan. Ez a legidősebb teknős, hát ilyen galápagoszi teknősről van szó, óriás teknősről, de ez speciál Szent Ilona szigetén él, és egy nevezetessége a szigetnek, nagyon nagy becsben tartják, és hát mindenki nagyon reménykedik, hogy meg fogja élni a 200. évét. Hát itt egy nagyon szomorú hír, de nem tudom, hogy szomorú híre, mert valahol azért úgy pozitív lett a vége. A halál torkából mentettek meg egy kis őzgidát Százhalombattán. Ott feküdt ez a szerencsétlen, és hát emberek nem mentek el mellette. Ugye nagyon veszélyes, mert ilyen kis őzgidákat, elhagyott őzgidákat, hogyha felemelünk, akkor bajt okozunk, mert sokszor az anyjuk oda helyezi, és aztán majd érte jön, de ha megfogtuk, akkor már nem jön érte. De itt elég nyilvánvaló volt, hogy ez a kis állat erősen kiszáradt állapotban volt, teljesen kimerült, mozdulni is alig tudott. Nyilvánvaló, hogy bajba került, és segítettek rajta. Hát most még nem tudjuk, hogy mi van vele, de elvitték egy rendelőbe, és ott etetik, és egyáltalán próbálja összeszedni magát. Hát az ősz sors, kérem szépen, bár én speciál tegnap éppen a Balatonban láttam egy őzet úszni. Na, ennyit erről, és akkor Ravellel folytatjuk. A Lúdanyó meséi következik. Hüvelyik Matyi, illetve Csúnyácska, a pagodák császárnője, Simon Izabella és Várjon Dénes zongoráznak.

A Lúdanyó meséiből, Ravel művéből hallottak két tétel Simon Izabellával és Várjon Dénessel, Hüvelyk Matyi, illetve Csúnyácska a pagodák császárnője. Hüvelyk Matyiről jut eszembe az incs, ugye a hüvelyk. Kérem szépen, hány hüvelyk egy láb? Mindenki tudja? Paganinivel folytatjuk, D-dur hegedűverseny Adagio tételét játssza Maxim Bengerov, az izraeli filharmonikus zenekar Zubi Mehta vezényli.

Paganini D-dur hegedű versenyének Adagio tétele hangzott el Maxim Vengerovval, és az izraeli filharmonikus zenekar az, ami Mehta vezényelt. Kérném alázattal, volt egy kérdésem, hogy hány hüvelyk egy láb? Nem nagyon érkezett válasz. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Ez annyira nehéz, vagy éppenséggel annyira könnyű kérdés? Rinuccio áriájával folytatjuk a Gianni Schicchiből, Juan Diego Flores énekel.

0: Ez volt a Rinuccio áriája, Puccini Gianneschi Kieber, Juan Diego Flores énekelt. Nézem az órát, 2:06.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Újabb rejtvény, mondom, hogy mit lehet nyerni. Június 26 péntek, 20 óra Szent István Bazilika, pénteki orgona koncertek sorozatból, Szotyori Nagy Gábor a nagy orgonánál, Tók Ágason a Szenté orgonánál, Cher Livia szoprán énekes, Borsodi László trombitás, Sárpántyi, Albinoni, hát rettentő sok mű, Frank Liszt, Handel, stb. Érdekes koncert természetesen. Június 27 szombat, 19 óra, Gyula Keszi, Csigó Malom, Boros Misi zongora estje, Bach, Beethoven, Schumann, Bartók szerzemények, és van egy Daniel Erdmann's Organic Soul Food, ez egy jazz CD, ezt lehet megnyerni. Mit kell kitalálni? Következik egy gavott, egy buré és egy jig, az Amsterdami barokk zenekarral, Tom Kopman vezénye, a zeneszerzőt írják meg.

Johann Sebastian Bach D-dur zenekar egy szvitjéből a 3-as D-durban hangzott el, a Gavotte Bure és Jig az amszterdami barokk zenekarral Tom Koopman vezényelt, és sajnos most technikai zűr van, tulajdonképpen nem jött sem él, se SMS, valami zűr van, teljesen elment az SMS tábla, nyilván a nagy melegben a számítógép is úgy gondolta, hogy neki elege van. Elnézést kérünk most mindazoktól, mert nyilván sokan írtak, csak nekem ez nem jelent meg. Robert Schumannal folytatjuk a Gémor szonáta rondó tételét, Murray Perry a zongorázza.

Schumann Gémol szonatájának a rondó tételét Murray Perálja zongorázta. Jönnek most már e-mailek, majd próbálok mondani, csak e-mailek, SMS-ek nem jönnek. Simán Rózával folytatjuk, C-duroboa verseny első, második tétele Nicholas Daniellel és a Peterborough-i vonózenekarral.

Csimaroza Cédrobo a versenyéből hangzott el egy részlet, Mikael Daniel, Nikolász Daniel uboázott, és a Péter Borói vonózenekar játszott. Közben megjöttek SMS-ek, de nem minden, mondhatom a nyerteseket, amit tudunk. Foster Dóra, Horváth Áron és Szil Péter. És Mozarttal folytatjuk, mégpedig az F-dur szimfónia Allegro tétele. Ez a 130-es körüljegyzékű szimfónia, egy nagyon korai darab. A londoni Régi Zene Akadémia zenekarát hallják.

0: Mozart F-dur szimfóniájának az első tétele hangzott el a londoni Régi Zene Akadémia zenekarával, Jáp Schröder vezénye. Ez volt a mai utolsó zeneszám. Ne felejtsem el, a hüvelyk láb 12. Most már megérkeztek a válaszok erre is. Csík Gabriella volt a szerkesztünk, zenei, Weiss Gábor a műsort, Padi Géza volt a hangmérnökünk. Mindannyiuk nevében búcsúzik a mai műsorvezető, Kovács Sándor.
1: Műsorajánló. Ma este Alessandro Scarlatti Szent Teodózia mártíromsága című kétrészes oratóriumát hallgathatják meg. A mű a küzdelmes isteni és emberi szeretetet állítja a középpontba. A korai, nápolyi és római zenei hagyományokat ötvözve, most énekes szólisták és az Al Aire Español régi zenei együttes szólaltatja meg. Vezényel Eduardo López Banzo. Barokk oratórium. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután a nyíregyházi Kantémusz kórus vegyeskara énekel. Reneszánsz madrigálok és kortárs magyar szerzők világi kompozíciói szólnak. Közreműködik Balga Gabriella, Tokodi Gábor és Szemenyei János, a karmester Szabó Soma. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Szabó Péter nevében is. Én Boll Lemilán vagyok. Mai összeállításunkban Pierre Fournier gordonkázik, aki 120 éve, 1906. június 24-én született Párizsban. Először hallgassuk François Couperin koncertdarabját Paul Bazeler átiratában. Pierre Fournier csellózik, közreműködnek a Lucerni Fesztivál vonósai, vezényel Rudolf Baumgartner. A felvétel Zürichben a Neumünster Kirchében készült 1963. decemberében.

François Couperin koncertdarabját hallottuk Paul Basler átiratában. Előadta Pierre Fournier, közreműködtek a Lucerni Fesztivál vonósai, vezényelt Rudolf Baumgartner. Most hallgassuk Beethoven opusz 44-es Es-dur zongora trióját. Előadja Wilhelm Kempf zongorán,

Beethoven opusz 44-es Esz-dur zongoratrióját hallottuk. Előadta Wilhelm Kempf zongorán, Henrik Schering hegedűn, Pierre Fournier cellón. Mai Mesterek órája műsorunkban Pierre Fournier gordonkázik. Tolmácsolásában hallgassuk most Schumann opusz 73-as Fantazistükke című művét. Közreműködik Jean Fonda zongorán. A felvétel Berlinben az UFA stúdióban készült 1967. szeptemberében.

Elhangzott Robert Schumann Fantasy stükke, opusz 73. Előadta Pierre Fournier cellón, Jean Fonda zongorán. Összeállításunk végén hallgassuk Igor Stravinsky olasz vittjét a Pulcinella című balettből Samuel Dashkin átiratában. A tételek: bevezetés, szerenád, ária, tarantella, valamint menüett és finálé. Pierre Fournier gordonkázik, közreműködik Ernest Lash zongorán. A felvétel Hanoverben, a Beethoven teremben készült, 1965 áprilisában.

0: Elhangzott Igor Stravinsky, Samuel Daschkin, Olasz Szvit, a Pulcinella című balettből. A tételek: bevezetés, szerenád, ária, tarantella, menüett és finálé. Pierre Fournier játszott cellón, Ernest Lash zongorán. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Pierre Fournier gordonkázott. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este Alessandro Scarlatti Szent Teodózia mártíromsága című kétrészes oratóriumát hallgathatják meg. A mű a küzdelmes isteni és emberi szeretetet állítja a középpontba. A korai, nápolyi és római zenei hagyományokat ötvözve, most énekes szólisták és az Alaire Español régi zenei együttes szólaltatja meg. Vezényel Eduardo López Banzo. Barokk oratórium. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A szimfonikus muzsika után Teodoro Bau játszik viola da gambán és Andrea Buccarella csembalón. A két régi zene specialista tokiói koncertjén Johann Sebastian Bach és Arcangelo Corelli szonátáit adta elő. Barokk muzsika csütörtökön 20 óra 58 perckor a Bartók Rádióban.
2: 2020 a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

Johann Sebastian Bach 1052-es jegyzékszámú D-moll hegedű versenyének nyitó tételével köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. Ez a mű is megszólal az idén 42. alkalommal megrendezett Váci régi zenei napok alkalmából. A mai összhangban Vashegyi György művészeti vezetővel beszélgetek a fesztivál programjáról.

0: A Váci Régi Zenei Napok június 26-ától július 4-ig várja az érdeklődőket a város csodálatos helyszínein. A Fehérek templomában, a Barátok templomában, a Piarista kilátóközpontban, a március 15-et éren, és a Nagyboldogasszony székesegyházban. A Magyar Régi Zenejátszás legnagyobb múltú fesztiválján nemzetközi régi zenei kurzusok és kiemelkedő koncertek várják az érdeklődőket egy héten keresztül. A fesztivál művészeti vezetőjét, Vashegyi Györgyöt elsőként arra kértem, hogy tekintsen vissza a fesztivál múltjára és hagyományaira.
1: Ez a fesztivál valamikor az 1980-as években indul Soproni Régi Zenei Napokként. Több évtized után Sopronból Eszterházára költözött, és Vácot találta meg a jelenlegi nagyon-nagyon jó helyét. 2017 volt az első év, amikor Vácot vagyunk, azóta ez rendszeresen ott van. Erről a fesztiválról mindig el lehet mondani azt, hogy a magyar régi zene játszás, magyarországi régi zene mozgalom szempontjából egy nagyon-nagyon fontos fesztivál, nem csak ez volt a legelső történelmileg, hanem máig ez az egyetlen olyan fesztivál, ahol nagyon magas színvonalú nemzetközi mesterkurzusok és koncertek kéz a kézben járnak egy héten keresztül, és mindehhez Vác abszolút optimális környezetet biztosít, csodálatos hely, szebbnél szebb templomokkal, nagyszerű akusztikával az egész város csodálatosan ráépülve a Dunára, és az építészeti örökségben is nagyjából megmaradt az a 18.-19. századi barokk és későbbi klasszicizáló stílus, nagyon-nagyon szépséges hely, és ez az idei év talán a fesztivál történetének az egyik leggazdagabb éve lesz, egészen fantasztikus a kurzusoknak a sora, talán a külföldiekkel kezdeném, azokkal, akik most először járnak itt nálunk. Shunsuke Sato, a világ egyik legkiemelkedőbb barokk, historikus és egyáltalán hegedű művésze, egy fantasztikus japán művész, aki tanítani fog, hegedű kurzust tart, és ugye ennek a fesztiválnak és a kurzusnak hagyományosan a tematikájának a közepében a barokk zene áll, és ez jól is van így. Ebben az évben kibővítjük ezt a bécsi klasszika és a romantika irányába is, és ehhez a Haidneum Magyar Régi Zenei Központ ad elég fontos segítséget a Filharmónia Magyarországnak, aki a fesztivál főszervezője, azáltal, hogy nagyon sok fortepiánót viszünk oda, tehát Steinway előtti részben kópia, részben eredeti zongorákat, amelyek a Haidneum tulajdonát képezik. De ezért a kurzusoknál is, ahol a hangszer és a tanár olyan jellegű, ott, hogy nem csak barokk zene van a középpontban, hanem nyilvánvalóan a növendékek által hozott repertoárnak megfelelően örömmel várjuk a bécsi klasszikus, illetve romantikus zenét is, historikus, korhű hangszereken előadva. Tehát Shunsuke Sato lesz a hegedű tanár.
0: A régi zene előadás az csak annyiból áll, hogy a műveket korhű hangszeren adják elő, vagy egy teljesen más látásmódot is jelent?
1: A régi zene az a tegnapig tart, tehát amikor Metternichet megkérdezték, hogy hol kezdődik a Balkán, akkor azt mondta, hogy a kertem kapujában. Szóval a régi zene is itt kezdődik, tehát szerintem Petrovics Emil zenéje is már régi zene, hiszen már nem tudjuk élőben megkérdezni a szerzőt arról, hogy a művének bizonyos részleteit pontosan hogyan kell előadni. Tehát én nem látok semmilyen fajta szakadékot a barokk és a bécsi klasszika és a romantika és mondjuk a 20. század között. A fő kritérium, hogy a zeneszerző éle még. Amennyiben él, aki dolgozott élőszerzővel, az tudja, hogy egy élőszerzőtől meg lehet kérdezni dolgokat, és nyilván szerzők is, különböző személyiségek, a zeneszerzők is, de mondjuk Gyöngyösi Levente barátom, akinek sok művét bemutathattam, hát ő meg tudja mondani, pontosan tud válaszolni arra, hogy mit csináljunk azzal a jellel, amelyet ő odaírt. Hogy lehet-e így értelmez, lehet-e úgy értelmez, lehet, hogy ő nem jó jelet írt, mert mást jelent más emberek számára. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, és minden zeneszerzőnek voltak illúziói arról, hogy amit leír, az egyértelmű, de tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát szerintem ez egy attitűd, ez egy kutató attitűd, ami egyébként teljesen természetes, tehát én soha nem éreztem régi zenészek és nem régi zenészek között bármilyen fajta átjárhatatlanságot. Igényes, tehetséges és a művek iránt alázattal és felelősségtudattal rendelkező előadóban ezek a kérdések felmerülnek. Most a romantika irányában nyilván Wagner operát nem fogunk tudni előadni historikusan Váci régi zenei napokon, de pont a zongorák, tehát a Stanway előtti zongoráknak a sora elkalauzol bennünket repertoár szempontjából, mondjuk Johann Sebastian Bach fiától, mondjuk Carl Philipp Emanuel Bachtól, Elvis Richard Straussig minden nehézség nélkül, hiszen ezek a zongorák folyamatosan változtak. Johannes Brahms, amikor találkozott a Stanway D-modellel, amelyik a mai zongoráknak az alapja, akkor valószínűleg annak a hatására is komponálta meg a B-dur zongora versét, amelynek egyébként a Vigadóban volt a ősbemutatója, tehát büszkék lehetünk rá. De hát előtte természetes volt a folyamat, és Brahmsnak is eszébe nem jutott volna, hogy egy Stanway zongorán például kamarazenéjen, hanem arra megvolt a saját Streicher hangszere, ilyen hangszer is lesz ott Vácott. Úgyhogy a későbbi barokk utáni bécsi klasszika, illetve romantika irányába a kitekintés elsősorban a kamarazenében lesz, dalokban, hangszerekben, tehát aki ilyen hangszert hoz, vissza a kurzust vezető tanárokhoz, tehát Shunsuke Satohoz bármit lehet hozni, mert ő tényleg a Paganinitől kezdve az Izáig, ugyanakkor pedig a barokk zenének, a Holland Bach társaságnak volt nagyon sokáig a művészeti vezetője, az ő előadásában hallgathatóak meg a Bach kantáták. Yes.

0: Bach 19. kantátájának nyitó kórusából hallottak részletet, amely a Váci Régi Zenei Napok záró koncertjén is felcsendül. Most folytatjuk a beszélgetést Vashegyi György karmesterrel, a Váci Régi Zenei Napok előadóiról és kurzusairól.
1: Lucy Horsch lesz a furuja szólista, nyilván a furuja elsősorban marad a barokk zenében, nevezzük így. Lucy Horsch a mai kor egyik legünnepeltebb sztárja.
0: A hallgatók is nagyon kedvelik az ő játékát.
1: Érdemes eljönni, és élőben lehet látni őt, egy héten keresztül kurzust is fog tartani. Az énekkurzus hagyományosan fontos része ennek a dolognak, és Elizabeth Scholl visszatérő vendégünk már, aki barokk zenét is, zenetudósként is tanítja, egyébként a Mainz Egyetemnek a professzorasszonya, és Szutrilli Katalin először ebben az évben csatlakozik hozzá. Ő elsősorban a német dalirodalom, ahol szintén igazából elmosódnak a határok a bécsi klasszika és a romantika között, sőt, talán azt is lehet mondani, hogy szinte az érett barokk a bécsi klasszika és a romantika között. Ezek a hangszerek, ezek a bizonyos hangszerek, csak hadd soroljam föl, hogy milyen zongorák lesznek ott, tehát lesz Walter zongorának a kópiája, amely Mozartnak a hangszere volt, Fritz, Graf, Erard, Schott, Broadwood és Streicher. Ezek mindegyiknek egyénisége teljesen más. Ugye Liszt Ferenc, amikor annak idején szólókoncertet adott valahol utazásai során, mindig, ha jól tudom, ragaszkodott ahhoz, hogy mindig a helyi zongorán szeretne játszani, és mindig úgy játszott azt, ami ahhoz a zongorához illetett. Hihetetlen színes világ volt a billentyűs hangszerek terén is.
0: Tehát, ha úgy tetszik, nyomon követhetjük az egyik legismertebb hangszernek a hangzásvilágát is, egy kis hangszertörténeti ízelítőt is kapunk.
1: És visszatérve ahhoz, hogy most régi zene, vagy nem régi zene, hogyha valaki jól elénekel egy Mozart dalt, akkor most az dönti-e el, hogy régi zenei előadásnak minősítjük, hogy modern zongorával, mondjuk Steinway zongorával játszik, vagy fortepianóval, nyilvánvalóan nem ez a legfontosabb. Megint más kérdés, hogy ugyanakkor sokkal egyszerűbb bizonyos dolgokat azonkon a hangszereken megvalósítani, amelyekre íródtak, tehát visszatérve a Steinwayhez, talán nem mindenki tudja, hogy miért fekete ma egy koncertzongora. Ennek egy nagyon prózai oka van, azért fekete, mert amikor a Amerikában a Steinway cég kifejlesztette a D-modellt, akkoriban a bútorok feketék voltak. Az volt a divat. Ennyi az oka. Tehát nagyon érdekes, hogy azóta a bútoraink már nem maradtak feketék, de a zongora maradt fekete. Tehát ez is mutatja, hogy a zongora az tulajdonképpen szintén egy kópia. Szintén egy kornak a lenyomata, egy csodálatos hangszer a Steinway D-modell, de azok a zeneszerzők, akik már ezzel a hangszerrel nőttek föl, mondjuk Bartók például, vagy Prokofjev, vagy Rachmaninov gondolom, őnekik nem jut eszükbe kamarazenében mondjuk tercmenetet írni egy Steinway zongora jobb keze és egy hegedű között. Mert nem szól jól. Ezért, hogyha viszont visszanyúlunk azokhoz a zeneszerzőkhöz, akik tercmenetet írtak, mert nem ezen a zongorákba gondolkoztak, ott nehezebb előadási kérdés.

kérdések perülnek föl, de a nagy előadóknak sohasem a hangszer volt a lényeg, és sohasem volt a hangszer akadály. Tehát az igazi tehetség az messze fölülmúlja ezt, tehát ezért nem látom túl sok értelmét ennek a régi zene, nem régi zene. Kitételnek más kérdés, ugye angolul az early music kategóriát nagyon sokáig azt mondták, hogy reneszánsz zene, aztán na jó, akkor legyen a barokk zene is early music, de akkor Bach haláláig. Akkor utána Franz Brüggen, amikor 18. század zenekarának nevezte el a zenekarát, azzal azt mutatta, hogy ő valami olyasmit mondott, hogy az Eroikáig, Beethoven harmadik szimfóniáig van értelme a korabeli hangszerek használatának. Aztán utána ő is fölvette a többi Beethoven szimfóniát, mert rájött, hogy ez egy véget nem érő dolog, és ez a fesztivál valószínűleg olyan szempontból kiemelkedik a fesztiválok sorából, még a Váci régi zenenapok közül is, ez az idei a 42., hogy nagyon gazdag repertoárt tesz lehetővé a hallgatók számára a repertoárra való ismerkedéssel ezeken a zongorákon keresztül. Somlai Petra a brüsszeli versenynek annak idején a győztese fortepianistaként és a hágai konzervatórium professzora. Ő fortepiano kurzust tart és besegít természetesen az énekes kurzusokba is, hiszen végül is egy Schubert, vagy Schumann, vagy Brahms dal zongorista előadása az nem korrepetitori feladat, az kamarazenei funkció, egyenrangú a zongora legalább az énekkel, tehát az egyenlőek párbeszéde, és Somlai Petra ebben is segítségünkre lesz. Megtartjuk a fesztiválnak a hagyományos barokk vonulatát, azzal, hogy barokk kontinuó hangszereken, nagy réka, gamba, cellón vonós kontinuót tanít, Szokos Augustin billentyűs kontinuót, én tartom a kamarazenekurzust, és a kamarazenén is elsősorban gondolom barokk zenét fogok tanítani, de ettől függetlenül nagyon-nagyon örülök, hogyha valaki egy Mozart zongora négyessel érkezik.

0: Antonio Vivaldi 443-as jegyzékszámú G-dur koncertójából szólt egy részlet Lucy Horsch furuja művész virtuóz előadásában. Az idei Váci Régi Zenei Napok kurzusainak és professzorainak bemutatása után folytatjuk a beszélgetést a fesztivál nyitó koncertjéről, amelynek címe az Eszterháziak miséi. Hogy mi volt a szerepe ennek a családnak a 18. századi magyar zenei életben, azt továbbra is Vashegyi Györgytől tudhatjuk meg.
1: Hát nem lehet náluk fontosabb arisztokrata családot mondani a magyar zenetörténet szempontjából. Ugye mindig el szoktuk mondani, hogy 18. században az Eszterházi hercegek jövedelme nagyobb volt az angol királyénál, és rajongói voltak a kultúrának, művészetnek, ezen belül a zenének. Azt hiszem, jól sikerült a nyitó koncertműsornak az összeállítása, mert egy nagyon ismert remek mű, Joseph Haydn Nelson miséje előtt egy valószínűleg 220-30 éve egész világon előadatlan mű, Schönauernek a C-moll requiemje fog elhangozni. Ennek a műnek eddig egy forrása volt Ausztriában, és nem olyan régen, pont a Haydneum, amikor digitalizáltuk a Bodajki kegyhelynek a nem olyan régen felfedezett Kotta gyűjteményét, akkor ott megtaláltuk ennek a műnek egy sokkal teljesebb forrásanyagát, és ez a mű borzasztó fontos, mert Schönauer a pozsonyi Eszterházi udvarnak a fontos zeneszerzője, és ennek a zenei világa alapvetően a barokk zenéhez kötődik, az európai érett barokkhoz, tulajdonképpen Kismartonban Gregor József Werner és Eszterházi Pál zenei világától nem áll túlságosan távol, de ez a mű nagyon-nagyon fontos a magyar zenetörténet szempontjából, és hát nagyon örülünk, hogy ez a viszonylag friss és új felfedezés a bodajki kották által lehetővé teszi ennek a műnek az előadását. Ha jól tudom, ez a mű 200-valahány éve sehol nem szólalt meg. Nagyon-nagyon fontos mű, tehát Matthias Schönauernek a C-moll requiemje után következik Joseph Haydnnak a D-moll hangnemű úgynevezett Nelson miséje, amelyet ugye Nelson admirális jelenlétében adtak elő Kismartonban, és ez már hát egy egészen más világ, hiszen akkor már nemhogy Fényes Miklós nem él, de már második Miklós uralkodása alatt vagyunk, és akkor ő volt az, aki visszafogadta az Angliában világhírűvé vált Joseph Haydnt Eszterházi szolgálatba, és igazából abból az időszakból Haydnnak a hat nagy misie közül a Nelson mise talán a legismertebb és egy univerzális remekmű. Június 26-án pénteken van a nyitó koncert Vácott a Fehérek templomában este 7:30-kor, és hagyomány, hogy a Capella Savaria is közreműködik ezen a fesztiválon. Idén a nyitó koncertet együtt adjuk, a Pörszel kórus lép föl a Capella Savariával, az én vezényletemmel, Szutréli Katalin, Komlósi Danku Eszter, Komáromi Márton és Melkovics Zoltán lesznek a szólisták, és Gyöngyösi Leventét is érdemes megemlítenünk, hiszen ő fogja játszani az orgona szólót a Nelson misében.

0: Joseph Haydn D-moll Nelson miséjének részlete után folytatjuk a beszélgetést a Váci Régi Zenei Napok koncertjeiről. Július 1-én a már említett Lucy Horsch koncertjére kerül sor. Vashegyi György karmestertől azt kérdeztem, hogy miként jött létre a kapcsolat a fiatal holland furulya művésszel.
1: Ő először Magyarországon a Haydnomnak valamelyik őszi fesztiválján lépett föl, ahol nagyon kis termekben, gyönyörű termekben szerveztünk kamarakoncerteket, és akkora volt a siker, és akkora az érdeklődés, hogy igazából nagyon szűknek bizonyult az a terem, és nagyon sokan szerettek volna eljutni, és ezért ez volt az ötlet, hogy őt erre a kurzusra hívjuk vissza, és ő ezt nagyon örömmel vállalta, és egy nagyon izgalmas műsort rakott össze, ez ugye július 1-én, Telemann és Boismortier műveket, és ezt majd meg is fogom neki mondani, hogy nekem azért különlegesen kedves ezt, hogy ezt a két zeneszerzőt egymás mellé rakja, mert mind a két szerzőnek nagy rajongója vagyok, és ugye Telemann büszke volt arra, hogy francia stílusban tud komponálni. 1714-15-ben egy teljes kantáta évfolyamot írt Frankfurt am Mainban francia barokzenei stílusban, és a Telemann által képviselt francia stílus az nagyon hasonlít a Boismortiernak az eredeti, születetten francia, de nem annyira quintesszenciálisan francia stílusához. Tehát nagyon örülök, hogy ez a két szerző, akik mind a kettő őrült nagy zseni volt egyébként, és mind a két szerző 10%-áig ismert annak, amennyire ismertnek kellene lenniük. Biztos vagyok, hogy fantasztikus élmény lesz ez a koncert, már az előadó és a zeneszerzők teljes garancia arra, hogy zseniális hangverseny lesz.
0: Július 4-én szombaton a hallgatók záró koncertje. Gondolom, itt számot adnak arról, amit az egész hét során megtanultak.
1: Ugye ez mindig egy olyan koncert, hogy soha nem tudjuk előre, hogy mi lesz, de azt tudjuk mindig, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Általában rengeteg tehetséges hallgató jön el. Magyarok és külföldiek egyaránt érkeznek. Minden évben a professzorok közös döntésének az eredménye, hogy a záró koncerten milyen produkciók vannak, tehát hogy mennyi úgymond főtárgy felül érkező produkció, vagy mennyi kamarazene volt, ami sokszor, amikor csak kamarazene volt, meglátjuk, ez biztos, hogy nagyszerű lesz, egészen rendkívüli hangversenyek szoktak lenni, ez július 4-én szombaton délután 3 órakor lesz, azért délután 3 órakor, mert ugye a záró koncert az szombat este van, ezen a Purcell Chorus és az Orfeo zenekar fog közreműködni Shunsuke Sato irányításával, és ez egy nagyon német műsor lesz az egésznek a végén, Schütz, Carl Philipp Emanuel Bach és Johann Sebastian Bach művek, lesz benne nagy hegedű szóló is, Schütz magnifikátjával kezdjük, és Johann Sebastian Bach magnifikátjával fejezzük be, közte lesz Carl Philipp Emanuel Bach vonulszimfónia, és Johann Sebastian Bach 19-es SR Hubzig ein Streit kantáta is.
0: Ezt a műsort Sato állította össze, vagy egy közös?
1: Természetesen elsősorban Sato állította össze, és amellett, hogy fantasztikus hegedű művész, az Orfeo zenekarral már 2-szer dolgoztunk vele, egy ilyen Haydn, Van Hall, Dittersdorf műsort játszottunk el vele 2-szer. Ezt most olyan értelemben bővítjük, hogy ő kórust és zenekart is fog irányítani, hegedűvel a kezében és hegedülve, hát fantasztikus muzsikus ő, az egyik legkiemelkedőbb hegedűs, ónós előadó művész, akit én a világon valaha hallottam, tehát nagyon nagy élmény lesz. Ez a Székesegyházban lesz július 4-én szombaton este 7:30-kor.
0: Vashegyi György művészeti vezetővel beszélgettem az idei Váci Régi Zenei Napok előadóiról és programjáról. A fesztivál június 26-a és július 4-e között várja az érdeklődőket. A mai összhang, csak úgy, mint az idei rendezvénysorozat, Johann Sebastian Bach magnifikátjával zárul. Hangmérnök kollégám Szavó Péter nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Csík Gabriellát hallották.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök jogadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tízes képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik felül fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárgadinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szimbapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megye székhely polgármestere. Tócántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szimbapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóságok közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Pénteken kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál. Az esemény 9 napja alatt több mint 20 verseny előadást mutatnak be a szakmai zsűrinek, a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A díszvendég a 80. jubileumát ünneplő marosvásárhelyi Tompa Miklós társulat lesz. A repertoár klasszikus és kortárs műveket, monodrámákat, zenés és kísérleti előadásokat is felvonultat, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Híreink végén az időjárásról. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Bartók Rádióban 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Alessandro Scarlatti Szent Teodózia mártíromsága című kétrészes oratóriumát hallják. Vezényel Eduardo López Banzo. Közreműködik Belén Vaquero, szoprán Bruno Campello kontratenor, Luken Munguira tenor, Javier Blanco basszus és az Al Aire Espanyol régi zenei együttes. A felvétel Ubédában, a Szent Jakab ispotájban készült 2025. december 8-án. Most kérem, hallgassák meg az oratórium első részét.

0: Alessandro Scarlatti Szent Teodózia mártíromsága. Az oratórium első részét hallották. Vezényelt Eduardo López Banzo. Ubédában készült a felvétel 2025-ben. Most kérem, hallgassák meg az oratórium második részét.
1: Alo, paget due foglie, hola, tastre a ministri, per tormentare questa donzella indegna. Con pena più severa, prendo ognuno di voi la.

0: Alessandro Scarlatti Szent Teodózia mártéromsága két részes oratóriumának második részét hallották. Eduardo López Banzo volt a karmester. Közreműködött Belén Vaquero, szoprán Bruno Campello, kontratenor, Lucen Munguira, tenor, Javier Blanco, basszus és az Al Aire Espanyol régi zenei együttes. A felvétel UBD-ban a Szent Jakab ispotályban készült 2025. december 8-án.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. Jean-Claude Casadesus és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar estjét közvetítjük felvételről a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Közreműködik Aurélien Pascal Gordon Kahn. Elsőként kérem hallgassák meg Claude Debussy egy Faun délutánja című művét.

Elhangzott Claude Debussy egy Faun délutánja. Jean-Claude Casadesus és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar estjét közvetítjük felvételről. Camille Saint-Saëns Ámol Gordonka versenye csendül most föl, opusz 33. A szólista Aurélien Pascal.

Aurélien Pascal szólójával hallották Camille Saint-Saëns A-moll Gordonka versenyét. A művész ráadásként elsőként Jean-Louis Duport Etüdök Gordonkára című művének 7. tételét játssza.

Gaspar Cassado Gordonka szólószvittjének harmadik tételét hallották ráadásként. Aurélien Pascal játszott Gordonkán. Kedves hallgatóink, Jean-Claude Casetsu és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar estjét közvetítjük felvételről a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Most hangozzék föl Camille Saint-Saëns harmadik c-moll orgona szimfóniája, opusz 78.

0: Camille Saint-Saëns harmadik orgona szimfóniáját hallották. Jean-Claude Casetsu és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar estjét közvetítettük, közreműködött Aurélien Pascal Gordon Kahn. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. február 25-én készült. A hangmérnök Dragon Tamás és Mátyus Otto, a zenei rendező Dvorák Zsuzsa és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Csütörtök este a Lozánni Kamarazenekar hangversenyét hallgathatják meg. A 216 éve született Robert Schumann második C-dur szimfóniája és Beethoven harmadik C-moll zongora versenye csendül fel előadásukban, Mao Fujita szólójával. A karmester Sun-Wook Kim. Március 18-ai felvétel, csütörtökön 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: 1990-ben a rangos francia zenei szaklap a Diapason d'Or díj odaítélésekor a világ egyik legjelentősebb oboművészeként mutatta be olvasóinak Lencsés Lajost. Ezen az estén az ő felvételeiből válogatunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Lencsés Lajos életének három fontos színtere van. Németország, Stuttgart és környéke, Franciaország, Provence és Magyarország. Szóló lemezeinek száma meghaladja a fél százat, melyekre gyakran olyan kompozíciókat rögzített, melyeket maga kutatott fel, keresett elő zenei gyűjtemények mélyéről. 60. születésnapján munkásságát a Magyar Érdemrend lovak keresztjével jutalmazták. Lencsés Lajos életútja Dorogtól Stuttgartig ível, fő állomásait Budapest és Párizs jelentette, ahol felsőfokú oboa tanulmányait végezte. Párizsban egy ilyen Bodó növendéke volt, s miután egy ösztöndi jóvoltából részt vett Nizzában Pierre Pierlot nyári mesterkurzusán, külföldön próbált szerencsét. Manapság nem ritka az ilyesmi, annál feltűnőbb volt a 60-as években. Márban a Filharmónia Hungarika tagja lett, majd miután 1968-ban megnyerte a Genfi nemzetközi versenyt, 1971-ben sikeresen pályázta meg a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarának szóló oboista posztját. Főállását tekintve tehát zenekari játékos volt, emellett azonban szívesen lépett fel többnyire versenyüvekben szólistaként, s főként gyakran vállalkozott hangfelvételek készítésére. Természetesen játszik hangszerek közeli rokonain is, angol kürtön és oboa d'amorén. Én nem akarok muzsikálás közben senkivel sem veszekedni. Ezzel a figyelemre méltó címmel jelent meg egy beszélgetés a művésszel, mint egy 20 évvel ezelőtt, amelyből kiderül, a fúvós kamarazenétől, bizonyára saját keserű tapasztalataiból kiindulva, a fúvós kollégákkal való konfrontáció veszélye tartotta távol. Ugyanakkor nem idegenkedett a ritka összeállítású művek megszólaltatásától, oboa hárfa lemezeken is közreműködött. S ha alkalma nyílt, szívesen játszott vonósokkal, oboa négyeseket, vagy akár ötösöket. Amióta a 90-es éve kezdetétől rendszeresen hazajár, kapcsolatba került mind előadó művészként, mind pedig pedagógusként hazai muzsikusokkal. Pár évvel ezelőtt egyik aktív résztvevője volt a Farkas Ferenc valamennyi fúvós kamarazenéjét bemutató lemezsorozatnak. Ekkor rögzítette Szokolai Balázzsal a mester 1959-ben komponált harmadik szonatináját.

Farkas Ferenc 1959-ben komponált harmadik szonatináját hallották, a zongorát Szokolai Balázs szólaltatta meg. Az Ars Nova adásában Lencsés Lajos oboán játszik. Említettük, hogy a művész pályája során több mint 50 szóló lemezt jelentetett meg. Ezek közé tartozik a 2007-ben készült Meditáció, melyen a közreműködő együttes a Württembergi Kamarazenekar. A produkciók karmestere pedig Ruben Gazarian. Előadásukban az 1901-től 89-ig élt francia Henri Sauguet 1970-ben írt versenyműve, alcímén a Kert szólal meg.

A francia Henri Sauguet 1970-ben írt a Kert című versenyművét hallották. A Württembergi kamarazenekart Ruben Gazarian vezényelte. A következő kompozíció, melyet Lencsés Lajos megszólaltat, szintén egy francia alkotó darabja. Henri Dutilleux 1947-ben 31 évesen írt szonátája. Az 1984 márciusában Stuttgartban készült felvételen az oboa művész partnere Karl Bergemann zongoraművész.

Henri Dutilleux 1947-ben írt szonátáját hallották. Karl Bergemann zongorázott. Az Ars Novában Lencsés Lajos oboaművész lemezeiből válogatunk. Említettük, hogy Lencsés Lajos a 90-es évektől kezdett el egyre gyakrabban hazajárni Magyarországra. Ekkor alakultak ki újabb művész kapcsolatok az oboista, valamint zeneszerzők és hazai előadó művészek között. Ennek egyik szép lenyomata Soproni József 2001-ben komponált oboa versenye. A szólista tehát Lencsés Lajos a 2006-ban a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült felvételen a budapesti vonósokat Drahos Béla vezényli.

0: Soproni József 2001-ben írt oboa versenyét hallották. A budapesti vonósokat Drahós Béla vezényelte. Ezzel véget ért az Ars Nova adása, melyben ezúttal Lencsés Lajos felvételeiből válogatott a szerkesztő Bánkövi Gyula. Holnap a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Sugár Miklós, Balassa Sándor és Szokolai Sándor egy-egy művét hallhatják stúdió felvételekről. Ha tehetik, tartsanak velünk a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat a Jazz Mozaik című műsorunk kezdetén munkatársaim Weisz Gábor és Verese Mese Gyöngyvér nevében is, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. Szó lesz a mai adásban két emlékkoncertről és egyéb eseményekről. Vágjunk is bele, egy vidéki fesztiválról hallhatnak bővebb erőkves műsorunk kezdetén. A héten Keszthelyen különleges koncertsorozat lesz, június 27-én és 28-án szervezik az ingyenes jazzfestet. Sziládi Kovács Tibort kérdezem az eseménnyel kapcsolatban, kérem szépen, hogy majd térjen ki a föllépőkre is, de először azt kérdezem, hogy van-e tradíciója ennek az eseménysorozatnak?
3: Jelenleg még nincs, egy hagyományteremtő cél is van amögött, hogy megrendezzük ezt az eseményt, tehát mi még ilyet itt Keszthelyen nem szerveztünk, sok mindennel foglalkoztunk már, meg foglalkozunk, de ilyen jellegű, nagyobb volumenű zenei eseményt még nem szerveztünk, úgyhogy mi is nagyon izgatottan várjuk azt, hogy minél többen látogassanak el hozzánk Keszthelyre a Festetics kastély gyönyörű parkjába, ahol ugye két napon keresztül délutántól estig szól a jazz zene.
2: A jazz van a középpontban, de a Festetics kastély kertjében gondolom, hogy egyéb is lesz, ugye?
3: Természetesen mi az esemény mellé egy kis gasztronómiai udvar is készülünk, tehát lesznek street foodok, lángos, ugye Balaton mellett az elengedhetetlen, helyi borok, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki a jazzzene mellett meg fogja találni azt a gasztronómiai élményt is, amit mi szeretnénk, hogy megtaláljon. Ezen kívül kis sátrakkal készülünk, kis chill pontokkal, természetesen ahol lehet árnyékban ülni, élvezni a zenét, úgyhogy én tényleg egy ilyen kis piknik hangulatot képzelettem el, vagy képzeltünk el, és ezt próbáljuk abszolválni most ugye 27-28-án.
2: Elég sok fellépő van. Megteszi, hogy elmondja, hogy hány színpad van, illetve mikortól érdemes odafigyelni a jazzkoncertekre?
3: Igen, egy nagyobb színpadon lép fel az összes előadónk. Ez összesen 8 koncertet jelent a két nap alatt, tehát szombaton is 4 koncert, vasárnap is 4 koncert, 16:30-kor indulnak a koncertek, és mondanám, hogy kik lesznek a fellépőink, ha nem is időrendi sorrendben, de egyébként a jazzfest.hu oldalon ez megtekinthető. Velünk lesz Szőke Nikoletta, aki egyébként elgyarált dalokat fog énekelni, a Jambalaya, aki ugye ezt a New Yorkos vonalat képviseli, Nagy Emba Quintet, a Mirtil és a Swingistik is itt lesz velünk, Loop Doctors, Gesztesi Alexandrával kiegészülve, a Kék Nyúl, a Sit Mob és Warner Dora Quintet. Ez a 8 előadó zenekar fog fellépni a hétvégén. 17:30-tól kezdődnek a koncertek, amik egészen este 11 óráig tartanak, viszont mi már kora délután, sőt déltől ott leszünk és készülünk, már halk jazzzene fog szólni, tehát addig is már érdemes minket meglátogatni, vagy akkor is, hiszen már ezt a hangulatot próbáljuk átadni, ami majd este lesz.
2: Egy most induló sorozatnál azért mindig fontos a visszhang, ettől teszik függővé, hogy szeretnék-e folytatni akár jövőre?
3: Mindenképpen szeretnénk, hogyha ezt itt a Festetics kastélyban, akár jövő évben, vagy a közeljövőben újra meg tudnánk rendezni. Várjuk majd a visszajelzéseket, hogy milyen eredménye volt a koncert sorozatnak, de már most célul tűztük ki, hogy mindenképpen szeretnénk tovább vinni ezt a hagyományt itt a Kastély Parkban, de természetesen az Egyesületünk nagyon sok más eseményt is fog szervezni, akár zenei vonalon, akár kultúra más területén, de egyébként az állatvédelemben is komoly tevékenységeink vannak.
2: Ne adj Isten! De mi történik, hogyha esik az eső?
3: Reméljük, hogy jó időnk lesz, legalábbis eddig úgy néz ki, de felkészültünk arra is, hogy ha esetleg esne az eső, vagy nagyon rossz idő lenne, olyan, hogy kinti szabadtéri programot nem tudunk szervezni, és természetesen ugye figyelünk is arra, hogy senkit, illetve semmit ne veszélyeztessünk az időjárás miatt. Így van a kastélyban egy külön terem, ahol picit más módon, mondjuk így egy ilyen akusztikus vonalon, de meg tudjuk tartani a koncerteket, tehát ott a férőhelyeket tekintve kicsit kevesebben, de azt gondolom, hogy rossz időben talán nem is lesznek annyian, tehát mindenképpen megtartjuk a koncerteket, ha kicsit másképp is, rossz idő esetén is, tehát esőnapunk nincs, viszont alternatívánk van rossz idő esetére.
2: Szilárdi Kovács Tibornak, a Jazzfest szervezőjének köszönöm. Ingyenesen látogatható koncertekről van szó június 27-én és 28-án, idilli környezetben, Keszthelyen a Festetics kastély parkjában. Vasárnap az utolsó fellépő Szőke Nikoletta 28-án Ella Fitzgerald dalokat énekel, most Stevie Wonder muzsikát hallunk előadásában.

0: 2011 nyarán hunyt el Szabados György zeneszerző, zongoraművész, gondolkodó és költő, a magyar és a nemzetközi improvizatív zene egyik legeredettibb, legjelentősebb egyénisége. Nagymarosra látogatunk egy emlékkoncert erejéig műsorunk kezdetén. Turi Gábor, az Amerikai Jazz Napló és Magyar Jazz Napló című könyvírója lesz a segítségünkre. Kérem, hogy beszéljen kicsit a helyszínről és a megemlékezés tradíciójáról, és természetesen Szabados Györgyről.
1: Szabados György élete utolsó évtizedeiben Nagymarosra költözött Budapestről. Itt talált olyan inspirációra a táj, a környezet miatt, ami őt hát megnyugtatta és újabb alkotásokra késztette. Sajnos ő valóban 2011-ben távozott, viszont az emléke megmaradt, részben a helyiek is őrzik, emléktáblát avattak, a házának a falán díszpolgárrá avatták, és hát orvosként is tisztelettel viszonyultak hozzá, hiszen nagyon sok esetben segített a helyieknek. Szerencsére korábbi munkatársai, alkotótársai, muzsikustársai közül vannak olyanok, akik tovább viszik az ő szellemiségét. Mindenek előtt Grencsó István, fúvós hangszeres művész, aki pár évvel ezelőtt, talán 2015-ben kezdte egy Haditon Együttlét tábor nevezetű kezdeményezéssel, nyerte meg magának a helyieket, illetve hát hirdette meg országosan, sőt határon túl is ezt a alkotótábort. Ez pár évig működött, de aztán anyagiak miatt sajnos elsorvadt, abban maradt. Ezeket nyáron szervezte meg, de voltak évközben is események, havonta egy, amelyek szintén Szabadoshoz kötődtek, de hát sajnos ezek is elmaradtak. Viszont én ugye itt élek 2016 óta, tehát 10 éve, és hát indítatva éreztem magam arra, mivel személyesen ismertem Szabados Györgyöt, közvetlen viszonyban voltunk, sokat írtam róla, hogy folytassuk ezt a megkezdett sort, és így hát egy Szabados emléknap keretében emlékezünk rá most már negyedik alkalommal. Ez tulajdonképpen civil kezdeményezés, mondhatnám azt, hogy az én ötletem volt, de mivel itt élek, elég könnyen sikerült megszerezni hozzá a polgármesteri hivatal anyagi támogatását, aminélkül tulajdonképpen ezt nem tudom.

0: vendég, aki személyes visszaemlékezésben idézi meg majd Szabados György alakját, sőt, maga is bemutatkozik. Ő grafikus filmrendező, tehát részben a filmjeiből látunk már részleteket, amelyekhez Szabados György zenéjét használta, illetve a saját grafikáiból is mutat majd be néhányat, amelyeknek a tárgya szintén Szabados György volt. Ez azt hiszem elég unikális program lesz ebben a rendezvényben. Aztán az idén 70 éves Krencsó István, akinek a nevét ugye már említettem, tehát úgy gondoltuk, hogy miután már korábban is szerepelt ezen a napon, akkor legyen most ő itt a fővendég, mondhatnánk azt is, hogy díszvendég, aki nem csak Szabadosról emlékezik majd meg, hanem a saját életéről, munkásságáról is beszél majd, illetve az este hagyományosan élő zenével, tehát a Krencsó trió muzsikálásával zárul. Mindeközben vetítünk majd betéteket Szabados György korábbi koncertjeiről, illetve lesétálunk a Dunapartra, és megkoszorozzuk azt a bizonyos emlékkövet. A rendezvény helyszíne a Szigil kávézó és galéria, amelynek van két egyben nyitható terme, van egy udvara, ahol egyébként a zenekarok általában játszani szoktak, van egy kávézó része, tehát igazán lemes, otthonos környezet ehhez a programponthoz. Természetesen nem csak Nagymarosról várunk érdeklődőket, látogatókat, hanem igyekszünk abban a körben terjeszteni a rendezvény hírét, amely kör kapcsolódott Szabados Györgyhöz, és hát gyakran hallgatta a zenéjét és járt a koncertjeire.
1: Nagyon szépen köszönöm Turi Gábornak. Június 27-én lesz tehát a Szigil Galéria és Kávézóban, a Dunakanyarban Nagymaroson a megemlékezés. Már csak arra kérem, hogy mondjon egy zeneművet, vagy válaszol valamit, ami Szabados Györgyhöz köthető.
0: Nyilván adó nagy Szabados György kompozíció saját lemezéről, de mivel Krencsó Istvánról volt már szó, és ugye ő a főszereplő az esten, azt javasolnám, hogy a Derengés című kettős CD-jéről válaszunk egy darabot, mert ő ezt az anyagot Szabados Györgynek szentelte, az ő szerzeményeit dolgozzák föl, tolmácsolják. Először a MediaWave Fesztiválon mutatták be jó pár évvel ezelőtt, és azért tartom ezt fontosnak, mert jelzi, hogy Szabados György életműve nem zárult le a művész halálával, hanem vannak, akik ezt folytatni kívánják.

0: Essék szó egy ikon, Szabados György után még egy jazzmuzsikusról, aki szintén nincs már köztünk. Weisz Gábor interjúja következik a Jazz Mozaikban.
1: Június 26-án emlékezünk Babos Gyula születésének 77. évfordulójára az Opus Jazz Clubban este 8 órakor. A koncert címe a Nagy Gitár Visszhang 77, és aki ezen a koncerten megszemélyesíti, ha fogalmazhatok így, Babos Gyulát, Gyárfás István lesz. Mire számíthat itt a közönség?
2: Hát szeretnénk mindenképp méltóképpen megemlékezni erről a nagymesterről, aki szerintem a magyar jazzgitár történetének a legkiemelkedőbb alakja. Ez azt hiszem nagyon nehezen mondok kilegeket, mert általában ezek szubjektívek, de itt azt hiszem, hogy ez vitathatatlan, és mindenki rábólint erre a dologra. Rengeteg generáció, rengeteg gitáros került ki az ő kezek közül. Nem is tudom, hogy van-e jazzgitáros, a legfiatalabbakat leszámítva, akinek nem Gyula volt a mestere. Mindenképpen egy olyan műsort próbálunk összeállítani, ami egyrészt Gyuszinak a szerzeményeit, vagy az ő általa meghangszerelt például népdalokat fogja feleleveníteni, illetve olyan standardeket, amiket ő szeretett játszani. Én nekem is volt szerencsém többször úgy együtt játszani vele, hogy két gitárral játszottunk többek között az If Caféban. Annak volt még egy érdekessége, mert úgy hirdettük meg, hogy Super 800. Ennek meg az a története, hogy az a legendás nagy gitár, amikor megy le az ember az Opus Jazz Clubba, és van a forduló a lépcsőn, akkor ott van egy gyönyörű, szép, megvilágított, bekeretezett gitár, ez a bizonyos Super 400-as modell a Gibsonnál. A Gibsonnak ez volt a csúcs modellje, és én is vettem annak idején már sok-sok évvel ezelőtt egy ilyen hangszert, és amikor találkoztunk, akkor hát egy picit úgy kérdeztem, hogy Gyuszi, hát miért nem a Super 400-on játszol? És hát ő mondta, hogy majd legközelebb elhozza a következő koncertre, és elhozta, és direkt nekem dedikált ott egy vagy két dalt, és hát én könnyekre fakadtam közben. Az If Caféban pedig, hát mivel én is vittem a Super 400-ot, ő is hozta a Super 400-ot, hát Super 800 volt a címünk.
1: Még egy kis repertoárról annyit hadd kérdezzek, hiszen Gyulának nagyon sok a cigánysággal kapcsolatos szerzeménye is volt. Ugye esetleg ezeket is megidézitek? Mert én azt hiszem, hogy ezek nagyon ikonikus szerzemények, amik csak rá jellemzőek voltak.
2: Nem nagyon merek hozzányúlni. Én azt hiszem, hogy ez igazából olyan őszintén az én előadásomban nem tud megszólalni közel sem, mint ahogy nála. Azzal együtt például ott van a műsoron a Bossa Roma című szerzeménye, aminek gyönyörű lelke van, annyira szép, és ahogy elkezdtem játszogatni otthon, annyira visszajöttek azok az emlékek, ahogy a Gyula játszott, akkora szívvel, akkora érzések voltak az ő játékában, és ebbe a dalba, mint egyébként még nagyon sokba, belecsomagolt ebből a nagy szívből.
1: És például, ami egy nagyon érdekes projektje volt, az a Makrokozmosz, de gondolom, hogy ezt nem tudjátok felidézni, mert azért ehhez egyrészt sokkal nagyobb hangszerpark kell, és sokkal több zenész is kéne.
2: Igen, és ez őszintén szóval ez nagyon-nagyon munkaigényes, nagyon-nagyon el kéne mélyedni ebben a dologban, és nem biztos, hogy ez az én utam. Tehát tulajdonképpen én abból szeretnék azzal, amin van, tisztelegni ő előtte, és fejet hajtani, és tulajdonképpen, hogyha lehet az ő emlékét egy picit ott a közönség előtt felidézni. Mindenképp azt hiszem, hogy egy olyan emberről van szó, aki elfogulatlan lehetek, bár a gitárosokkal kapcsolatban ezért nehéz, de a Gyuszi egy olyan egyéniség volt, olyan fajsúlyos személyiség volt, aki nagyon-nagyon rányomta az új lenyomatát a jazzre.
1: És kik a partnereit, kikkel emlékeztek Gyulára?
2: Egy egészen alkalmi felállás lesz. Van nekem egy barátom, Tóth Marcell, kitűnően hangszerel és nagyon nagyszerű zongorista. Ő el fogja hozni a szintetizátorát is, és egy nagyon érdekes szint fog hozzáadni az egészhez. A partnereim még a ritmus szekcióban Horváth Plutó József, aki Gyuszival rengeteg bulit játszott, Gyuszinek is mentora volt, és nagyon-nagyon sokat tanult, és köszönhet tulajdonképpen Gyuszinak az ő művészete, és a doboknál pedig hát egy kicsit ilyen családinak tűnik a dolog, de őszintén szóval nem azért hívtam elsősorban, de attól tartok, hogy nagyon jó bele fog illeszkedni Gyárfás Attila, hát a rokoni szálak azon kitapinthatók.
1: Tudsz esetleg egy konkrét babos szerzeményt mondani most, amit meghallgathatunk vele, de elhangzik majd a koncerten is.
2: Super 400-at, az biztos, hogy fogjuk játszani, és amikor volt ez a legendás If Café-s koncert, a számomra a legendás, akkor én megtanultam ezt a dalt, nem beszéltük meg előre, és látom, hogy jól esett neki, emlékszem, hogy elmosolyodott, mikor mondtam, hogy játsszuk ezt a dalt, úgyhogy szerintem ez mindenképp ez kiradírozhatatlan tintával beleírva a programba.

0: Babos Gyulára emlékeznek tehát pénteken 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban. Újra vidéki eseményről esik szó. Június 3-án új programsorozat indult Keszthelyen, a Goldmár Károly Művelődési Központban, a Jazz a Vége című könnyűzenei 10 alkalmas koncertsorozat részeként a jazz hangzásoktól a klasszikus dallamokig mindennel találkozhat a közönség. Júniusban fellép a Tálas Áron trió, úgyhogy a formáció vezetőjét kérdezem. Először nézzük, hogy mivel készültök a Balaton Színházban.
1: A szokásos program, ami mondjuk a trióval megjelent három lemezünk anyagából áll, javarészt amellé veszünk még az elmúlt egy-két évben íródott klasszikus átiratomat, illetve ilyen trió arranzsomat, úgyhogy ennyiben lesz aktuálisabb a koncept, mint amennyire szokott. És az is lehet, hogy egy-két régebbi. Hát nem nagyon szoktunk játszani feldolgozásokat amúgy koncerten, de néha előveszünk egy-két ilyen számot. Szóval lehet, hogy egy-két standard is elhangzik majd. Próbálok valahogy annak a határmesdjén mozogni, hogy legyen egy komplet megírt setlist, illetve hogy a pillanatnyi állapotomra vagy állapotunkra reagálva tudjak választani akár hirtelen egy standardet, amire senki nem számít. Szerencsére ezt a partnereimmel megtehetem, hogy készen állnak.
0: Apropó partnerek, én tudom, hogy a formációban te milyen hangszeren játszol, de nálad ezt meg kell kérdezni, hogy dobolsz, vagy pedig zongorázol ebben a formációban.
1: Igen, a triumban zongorázok, illetve ugye a lemezanyagon megjelent kompozíciókat én jegyzem, de ugyanolyan fontos részei Csizi László dobos, illetve ifjabb Tóth István bőgős a zenekarnak, illetve a zenekari hangzásnak.
0: Arról is szót kell ejtenünk, hogy ha már elmész Keszthelyre, akkor nem csak ez az egy koncert, amit adtok, mert nem csak trióformátumban lépsz fel, egy másik rendezvénysorozaton belül.
1: De igen, egy pár nappal később játszok a Sitmob formációmmal, és egyébként örülök is, hogy így jött ki ez az interjú, hiszen hogyha mondjuk 5-6 évvel ezelőtt megkérdeztek volna, hogy és miket csinálsz nyilván a zenén belül, akkor elmondtam volna, nem tudom, körülbelül 10-15 formációt, és mostanra le tudott ezt szűkülni két formációra, mármint ami így a saját legfontosabb dolgaimat illeti. Persze emellett még jártok Borbély Misinél például, vagy Bacsó Kristófnál, de a lényeg, hogy ez alkotja a magját most így a zenei tevékenységemnek a trió és a Sitmob, ami egy duó formáció, ahol billentyűzök ugyan, kis három oktávos billentyűkön játszok, és Klaus Ádám dobossal kiegészülve játszunk modern, groove alapú, beat alapú jazz zenét. Amit, hogyha nagyon röviden jellemezni kéne, akkor talán úgy tenném meg, hogy valahol a háttérzene és a tartalmas, úgymond odafigyelős zene közé próbáljuk meg belőni.
0: Melyik volt korábban, a triód vagy a Sitmob?
1: A trió, ugye az már 11 éve, ha jól tudom, a Sitmob pedig egy viszonylag friss formáció, az annyira friss, hogy tulajdonképpen Ádámra úgy találtam rá, idézője az a persze ezt a rátalálást, hogy a tanítványom volt már a konzervatóriumban kötelező zongorán, és akkor már megtudtam, hogy hogy dobol, és egy pár évvel később elhívtam a Beats from My Heart formációmba, ami ugye egy lemeznek az anyagát játszotta el. Ez ment egy évig körülbelül az a zenekar, persze amúgy gondolkozok, hogy újra kellene éleszteni, meg néha rám írnak a tagok is, hogy tök jó volt az az időszak. A lényeg, hogy itt találtam rá Ádámra, és azóta időről időre összeakadtunk a formációkban, mint például a Nagy Emma Quintet, de töretlenül dúózunk együtt, és ennek a zenekarnak a rövid története az csak annyi, hogy mindig is szerettem volna az utcára kivinni olyan megszólalást, olyan zenét, ami nem az utcazenészekre jellemző, tehát nem a mondjuk egy szál hegedű, egy szál gitár, gitáros, énekes, harmonika, illetve ezek, amik eszébe jutnak az embernek az utcazene hallatán. Ez ugye egy kvázi komplett zenekari hangzás, úgyhogy billentyű, basszus, Fender Rhodes, illetve ilyen Wurlitzert imitáló kis zongora, de tényleg egész jól szól. Kis billentyű és egy ilyen kisebb dobfelszerelés, de hangzásra nem az jön le az embernek, hogy ketten vagyunk, hanem az, hogy hárman.
0: Az időpontokat tudod, Áron, hogy mikor, hány órakor léptek fel?
1: 25-én 19 órakor fogunk kezdeni a trióval. A Sitmobbal viszont, ami azt hiszem vasárnap van, ott délután vagyunk. 28-án vasárnap 16 óra 30-kor kezdünk a Sitmobbal.
0: Kezdődik a nyár, általában a muzsikusoknak ez munkával telik. A két keszthelyi koncerted után el tudsz menni nyaralni, vagy készülsz további eseményekre?
1: Készülök további eseményekre. Július 7-én fogunk játszani a Sitmobbal a Budapest Jazz Clubban, és 9-én pedig a Csányi utcában a trióval egy Gershwin műsorral, aminek ez lesz a debütálása. Tulajdonképpen Gershwin standardeket fogok meghangszerelni, illetve egy kicsit átdolgozni.
0: Ez teljesen saját hangszereléseket jelent?
1: Igen, így gondolkozok, hogy mennyire rugaszkodjak el az eredetitől, de úgy érzem, hogy meg fogom találni majd azt a zsinórmértéket, amely mentén azért nem kell nagyon-nagyon fekete öves görsvény rajongónak lenni, hogy felismerjék az emberek a dallamokat, ugyanakkor mégiscsak egy új köntösbe tudjam öltöztetni.
0: Hol is lesz ez a görsvény koncert?
1: Ez a 7. kerület Csányi utca 5 szám alatt, kult 7.
0: Itt van lehetőséged hangszert kapni?
1: Igen, lesz egy nagyon jó szemvézongora, aminek nagyon-nagyon örülök, hiszen egy ideje már próbálok erre odafigyelni, hogy minél kevesebb szerjátszak elektromos zongorán, vagy egyáltalán ne.
0: Beszélgetésünk végén akkor vissza június 25-i Keszthelyi Balaton Színházas koncerthez. Ez ugye a triós fellépésed. Régebbi lemezedről válasszunk zenét?
1: Hát, ha trió, akkor valamelyik számot mondjuk akár a lemeznek a címadodát, ez a New Questions, Old Answers, azt tudom esetleg javasolni, vagy akár a Hargrove című nótát, ami a második, és akkor az valahol egy ilyen hidat is képezhet a két formáció között, hiszen a trióval is azért játszunk groove alapú zenét, szóval nyilván nem lehet nagyon-nagyon tisztán behatárolni ezeket a stílusokat, de az a szám például egy jó hidat képezhet.
0: Legyen a Hargrove.

0: Örömzene címmel ad koncertet Orosz Zoltán harmonikaművész barátaival, most pénteken 19 órától az Óbudai Társaskörben. Veres Emese Gyöngyvér interjújából megtudhatjuk azt is, hogy kik lesznek a partnerei, de sok egyéb másról is szó esik.
1: A soron következő koncertjének nem kell sok reklám, hiszen az Óbudai Társaskörben már nem lehet jegyet kapni, de azért mondjuk el, hogy kikkel is ünnepel, milyen barátokkal.
2: Jó óriási öröm számomra, hogy fantasztikus zenésztársakkal leszek együtt a színpadon, és nagyon-nagyon várjuk. Tehát ez a fajta megtiszteltetés, hogy tényleg hónapok előtte elfogy az összes jegy. Minket egyfolytában arra sarkal, hogy mindig újabbat és még jobbat próbáljunk, és hát most is nagyon-nagyon próbálunk. A legkülönbözőbb zenei műfajok lesznek, a francia sanzonton, a magyar néptalon keresztül, a balkán zenei világán át, az argentin tangó. Szóval, ahogy nagyon sokféle inger ér minket az életben, ezt próbáljuk mi is a sokféle műfajjal visszaadni, és hát olyan fantasztikus zenésztársaim lesznek. Az én badon, akik önmagukban is egy önálló zenei világot képviselnek, és mindenki nagyon-nagyon más aspektusból tekint a zenére és a világra, és mégis egymást inspirálva tudunk valami különlegesen újat létrehozni. Úgyhogy minden egyes alkalom számomra egy óriási öröm, amikor Horváth Kornéllal, Irini Katicával, Borbén és a barátommal együtt játszottunk. Nagyon-nagyon vágyjuk ezt az alkalmat.
1: Ebben az évben több helyen is lesz ilyen örömzene hangversenye. Mindenütt ugyanezzel a formációval lép fel, vagy minden egyes városban mások lesznek a vendégei?
2: Ez a formáció próbáljuk a legtöbb helyszínen létrehozni. Ilyen nagyon-nagyon elfoglaltak a zenésztársaim, de azért ideig sikerült egyeztetést úgy csinálni, hogy mindenhol tudjuk ezt a formációt képviselni, és nagyon-nagyon készülünk rá, hogy ez egy sorozat lesz, és nagyon-nagyon jók a visszajelzések, már a novemberi koncertre is nagyon nagy az érdeklődés, reméljük a legjobbakat.
1: Említette azt, hogy különböző műfajokból válogatnak számokat, egy picit visszatekint a zenei pályafutására is, így a születésnapi jegyében. Vagy egy lemezbemutató inkább, hiszen nem is olyan rég jelent meg lemeze.
2: Inkább az egész életút valamilyen szinten benne van. Én a legelső hangokat édesapámtól tanultam, még a nökileim bácsán máson. Ugye ez a kisváros a szerb határ mellett van közvetlenül, így aztán a magyar népzene mellett a balkán zenei világa és a különleges páratlan ritmusok, az a fajta ritmikai világ, ami nagyon jellemzőre ez a gyermekkoromban belémivódott, és nyilván ez a mai napig is megjelenik. Ugyanakkor nagyon korán felvették a konzervatóriumból a főiskolára, és nyilván a klasszikus zenei képzés és nagyon-nagyon sokat formált és hozzáadott az én zenei látásmódomhoz, és ez megint egy másik szín, mint ahogy amikor a főiskola meg a konzi időszaka véget ért, onnantól közepedő, hogy fázenekarba találtam magam, és van teljesen másik zenei világban. Tehát a legkülönbözőbb műfajokat próbáltam meg megismerni, a stílusjegyeket megfogalmazni, és egymást ötvözni, és hát ez nagyon nagy szerencsém volt, hogy olyan zenészásokra találtam mindig, akik nagyon-nagyon tudtak inspirálni, és volt rá 60 év, hogy nagyjából meg tudjam fogalmazni, mi az az irány, amit én saját magam számára hitelesnek érzek, és bízom benne, hogy ezt a közösség is úgy érzi, hogy hiteles tud lenni.
1: Melyik ez az irány, hogyan fogalmazta meg?
2: Amit őszintén érzek, hogy a harmonika szívesen mond el általam, illetve a zenésztársakkal egymást inspirálva a színpadon tudunk megálmodni. Valóban úgy, ahogy most mondom, kotta nélkül csak a másikra számítva, a másik inspirációjára a saját ötleteket bele dolgozni, és hát természetesen a legfontosabb örökzenekari tagot, a legfontosabb tagot a közönséget nem szólt ki, hogy neki mindig folyamatosan inspirál minket, és jelenlétével írja, alakítja a műsort ott a koncerten is. Tehát igenis nagyon komoly befolyása van, hogy melyik szám következik, hogy milyen jellegű előadás volt, alapvetően meghatározza az egész koncertet.
1: Említette a népzenét, amelyet szívesen játszik, legyen az balkáni vagy éppen sváb. Azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy harmonika és népzene, akkor elsősorban ezekre a vidékekre is gondolunk, de a harmonika kapcsán a tangó jut eszünkbe. Azt hiszem, talán második műfajként ez sem hiányzik az életművéből.
2: Természetesen lesz argentin tangó is. Hát ugye a harmonika nagyon-nagyon meghatározó körülöttünk élő népek zenébe, tehát a balkáni országok zenébe, Olaszországban például nagyon francia sanszont, francia műzetet nem szabad kihagyni, de ugyanúgy az argentin tangó nagy nagy szívfájdalom, hogy a magyar népzenében egyáltalán nincs ilyen meghatározó szerepe, de hát én ezt azért nem hagytam annyiba, és próbálom belecsempészni, úgyhogy saját feldolgozásban, saját hangszerelésben, konkrétan ezekre az előadó művészekre, a barátaimra hangszerelve fognak megszólalni magyar népdalok még. A kifejezetten, és hát ebben azért én úgy értem, hogy sikerült megtalálni a harmonikának is a helyét, úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan vállalkozás, ami számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a hangszernek a magyar népzenében is megtalálja a helyét.
1: Meg a magyar jazzben is megtalálta a helyét, és talán a lemezéről ajánljunk valamit?
2: Örömmel. Igazából a legtöbb dallam, ami el fog hangzani, ezt nem lehet egyetlen egy műfajból skatujázni, mindegyik többfajta műfajt is érint. Mondhatnám azt, hogy világzenei megközelítés, de sajnos ez a mai napra már ez egy elcsépelt fogalom lett, de valóban megjelenik mindaz a fajta látásmód, amit ezek az előadók képviselnek, és az a fajta stílusban is sokszínűség onnan jönnek. Ugye hát Horváth Kornélt talán nem kell bemutatni a kaszakai együttes, de igazából az, hogy ő például fuvolával kezdte, tehát egészen más a látásmódja, mint egy idézőben csak ütőhangszeresnek. Borbén is a barátom, ugye a népzenétől kezdve a jazzen át mindegyik műfajban egészen kimagasló világklasszis dolgokat tud, és hát én azért pedig hát a klasszikus zenén nőtt föl, de olyan szinten tud a másik műfajokba is kitekinteni, egészen megdöbbentő. Hát ilyen zenésztársakkal élmény együtt játszani. Nem tudom sosem, hogy konkrétan az a festem milyen, és csak egyet tudok, hogy őszinte, ez bátor, és jó. Hogy a cédelő, hogy melyik darab legyen, Szemenyi Fik

egyéb koncertjeink csütörtökön 20 órától a Double Weiss Quartet játszik, Weiss Gábor szaxofonon, Weiss János zongorán, Sárdi Ádám a basszusgitáros, Szegő Dávid dobol. A Markus Lee Trio, azaz Eged Márton basszusgitáros, Dévényi Zoltán gitáros és Juhász Lajt dobos Old Songs című lemezének bemutatójára készül csütörtökön 20 óra 30 perctől a Budapest Jazz Clubban, másnap ugyanott Eged Márton és Juhász Lajt a Pastel Contemporróban is fellép, ott bartóki hagyományokra épülő kortárs jazzt játszanak, illetve a Cynthia and Mentor Máté Quartet 8 órától lép fel június 27-én, azaz szombaton a BMC Opus Jazz Clubban, a Cafuné szintén szombaton 8:30-tól koncertezik a Budapest Jazz Clubban, és az Örvényes Völgy Fesztivált június 26-ától 28-áig tartják. 4 külföldi fellépő is lesz Zalacsányban a magyarok mellett, szombaton például a Harper Hendrix World, Kevin Davey White-tal egészül ki.

0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a tegnap este benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek majd. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A kezdeményezésben önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek vesznek részt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Pénteken kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál. Az eseményen több mint 20 előadást mutatnak be a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A díszvendég a marosvásárhelyi Tompa Miklós társulat lesz. A repertoár klasszikus és kortárs műveket, monodrámákat, zenés és kísérleti előadásokat is felvonultat. A programokat szakmai beszélgetések kísérik. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén derült az ég, csak délkeleten vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható. A Duna-Tisza közén és a viharsarokban lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Hajnalban általában 13-20, délután 31-37 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó pedig 26 fokos. A kánikula a jövő hét elejéig folytatódik, szerdán érkezhet enyhülés.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Németi Attila kíván kellemezzen a hallgatást munkatársai, Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Sok érdekes, különleges zene várja Önöket ma is. A Music Hall Suite az 1926-ban született Joseph Horowitz egyik legismertebb kamarazenei műve. A darabot részhúvos kvintetre írta Roger Bobo amerikai tuba művész felkérésére. Mindegyik tétel a 19-20. Század fordulójának varieté cirkuszi, illetve ilyen jellegű világát idézi meg humorral, eleganciával és színpadi karakterekkel. A szlovén részhúvos ötöst halljuk.

Joseph Horowitz Music Hall szvítjét a szlovén rész húvos adta elő. Gyakran szerepel versenyeken, hangversenyeken ez a mű, mert technikailag igényes, ugyanakkor rendkívül szórakoztató a közönség számára. De az egyik tételnek például Látcsoszogás a címe. Mari Kogoi két zongora darabja következik.

Marij Kogoly két zongoradarabját Bojan Gorisek játszotta. Ma van egyébként Szlovénia nemzeti ünnepe. A notturnóban szokás azzal megünnepelni az egyes tagországok nagyobb ünnepét, hogy aznap éjszaka több zenemű szólal meg az adott ország muzsikusaitól. Ma se lesz ez másképp. Bach zenéje következik.

Bach négy semeli korája hangzott el szlovén előadók Bernarda Fink, Domen Marincsics és Dalibor Miklavcsics előadásában. Semel egyébként egy német dalszerző és kántor volt, Bach számára sok darabot megharmonizált. Ludwig Spohr C-moll fantáziája szól.

Spór Céma fantáziáját Mojce Zlobko játszotta. Gotha, Bécs, Kassel, London jelzik Spór zeneszerzői pályafutását, a hegedű virtuózból egyre inkább zeneszerző, majd karmester lett, amolyan örök ifjúnak becézték őt. A Déli rózsák keringő következik Strauss remek műve.

Johann Strauss Déli rózsák keringőjét a Szlovén Rádió zenekar adta elő. Remek muzsika ez, és ahogy a Valcer király ragadványnév mutatja, pont a keringők hozták meg Strauss számára a legnagyobb sikereket, az utókor is ezek révén tartja őt számon. Sven David Sandström kórusműve következik, Új ég és új föld.

Sven David Sandström Új ég és új föld című kórusművét az AV Kamara Kórus adta elő. Megjelent mind a négy elem. Az őselemek izgatták a zenészek fantáziáját, ilyen témában írt sok zenét Carl Nielsen vagy Jean-Ferry Ravel, és hát még lehetne említeni szerzőket. Lucia Maria Szkerjáncs hárfa versenye következik.

Mozart F-dur szonátáját Anya German játszotta. Az Euroradio Szövetség minden tagországból felkért tanuló pianistákat, hogy játszanak hangszallagra Mozart szonátáiból egyet. Ezek egyike volt anno Anya German, amikor a sorozat elkészült, Magyarországot Farkas Gábor képviselte. Antonín Reiha B-dur klarinét ötöse következik.

Antonin Reiha B-dur klarinét ötösét Jose Kotár és a szlovén filharmónia vonós négyes adta elő. Elképzelhető, hogy részben Reiha hatásának tulajdonítható, hogy a Zeneakadémia megalapításakor Lisztnek az intézménnyel szemben támaszott egyik legfőbb igénye a népzenei tanszék felállítása volt. Kedves hallgatóink, két óra van.

A szlovén rádiózenekar hangversenye következik, amelyen Leo Kuokman vezényelt. Elsőként az 1994-ben született Leon Firc szimfonikus táncai hangzottak el. A komponista a fiatal szlovén zeneszerző nemzedék tehetséges tagja, már egyetemi évei alatt vagy 70 művet komponált. Ezek a táncok már érett zeneszerzői hangot mutatnak, amiben fontos szerepet játszik a ritmus és a folyamatos mozgás érzete. A táncos karakter nem népi táncok közvetlen feldolgozásából ered, hanem inkább szabad modern zenei gondolkodásból. Nagyon színes muzsikát hallunk majd.